A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a schön die Snow. Hol volt, hol nem volt? Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is.
1: Majd én segítek,
0: mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igen, csak elcsodálkozott. Ám nem telt el egy óra, s a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat. Hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom.
1: Majd én megmutatom,
0: mondta egy hang, és bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta, hadd vezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó.
1: Majd én kivezetlek,
0: mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, és már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez.
1: Édesapám, nyiss a ajtót!
0: Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün.
1: Édesapám, van magának két aranya?
0: Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember.
1: Csak bíz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek.
0: Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyeregszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, és hangosan mondta.
1: Engedj be, kereskedő úram! Megjöttem a jutalmamért!
0: A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, és most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta.
1: Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába.
0: Megörült bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához, de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta. az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte, gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jótettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. Lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a kis bicebóca. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
2: Soha se felejtem el, amikor Pál Istók Peti, a kis bicebóca először kocogott be az iskolába. Ősz vége volt már. A kis bicebóca lenhajú, buzavirág szemű, velem egyidős fiúcska lehetett. Mind a két hón alatt mankó volt. Nem is annyira ment, inkább úgy ugrált a tanító úr elé, mint a veréb. Mit akarsz, fiacskám? Kérdezte tőle a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, mondta bátran. Kicsit megkéstél, gyermekem. Most kerültem a városba. Itt vannak a bizonyítványaim. A tanító úr nézte az írásokat, és megcirókálta a gyerek fejét. Hát az édesapád miért nem jött el veled? A bicebóca fél oldalt szegte a fejét. Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához, ő idevalósi. Hol csinálok én most már neked helyet, mikor úgyis alig férünk? Tudod mit, fiam? Szánta meg a tanító úr. Telepedj be a kuckóba. Úgyis ott van ilyenkor a jó világ. Nagy bogja kemencéje volt az iskolának. Az új deák odanézett és örült. Nagyon jó lesz, mosolyodott el Pál Istók Peti, és indult a helye felé nagy bankó kopogással. Ott aztán meg sem ukkant az óra végéig. Akkor odakopogott a tanító úr elé, és engedelmet kért tőle arra, hogy ő neki ne kelljen hazamenni délre. Messzire laknak, túl a városon. Oda-vissza meg se lehetne tenni az utat délutánig, még rendes lábú embernek sem. Én pedig csak olyan bicebóca vagyok, tette hozzá egy kicsit bánatos mosolygással. Maradni maradhatsz, fiam, mondta aggódva a tanító úr. De hát enni is kellene ám valamit. Van mit ennem, sietett a bicebóca a megnyugtatással. Belenyúlt a ruhája egyik feslésébe, és kökényt markolt ki belőle. Jó ez, mosolyodott el a bicebóca, csak sok legyen belőle. No, én nem szeretnék kökényt ebédelni, gondoltam magamban délben, amikor ebédeltem. Kivettem a tárból egy lekváros buktát, és belecsúsztattam a zsebembe. Aztán azt mondtam, én nekem most nagyon sietnem kell az iskolába. Siettem is, hogy el ne hűljön a bukta, mire odaérek. Csöndesen nyitottam be az ajtót. Ezt te neked hoztam. Bukta. Szeretem, mosolyodott el, és mindjárt bele is harapott. Ez alatt Gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk. Hoztam neked valamit, dobostorta. Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mákos kalácsot. Csak hamar úgy be volt terítve mindenféle finomsággal az egész patka, akár egy cukrászbolt kirakata. A kis bicebóca pedig zavartan kapkodott hol egyikhez, hol a másikhoz. Ez mind az enyém? Ez is, ez is? Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével? Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolában, mint azon a délutánon. 4 óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon.
1: A kis bicebóca című mesét hallottátok.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandúr vette egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolta, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Murr meglátott a fán egy fészket, Elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta: eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mirmur elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és mirmurra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mirmur, ízlik, ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mirmur megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mirmur gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem Orizatriznyákot, határozta el Mirmur, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizatriznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mirmur puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizatriznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mirmur az orra alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizatriznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt. Vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt? Kérdezte Orizatriznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mirmur mormogott. Sajt, sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Orizatriznyák. És a levegőben, kérdezte Mirmur, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Orizatriznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cseregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza szájában egy furujával. Itt van, ebben alszik, fúj bele! Orizatriznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Oriza Triznyák, és amikor az esselakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kéményseprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kéményseprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S-alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se. Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Oriza Triznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Áj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Oriza Triznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Oriza Triznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgysem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Oriza Triznyák tovább erősködött. Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotott a műsajtban, hasra esett, öklét rázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána ez a forró nyom, kiáltotta Oriza Triznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Oriza Triznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Függés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj. Nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörppel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizatriznyák még visszaszólt a kapuból. A máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kis kacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
6: Sziasztok, gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diák iskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában, ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király, csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, s megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is.
7: Hát, öcsém, hogy aludtál?
6: Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka.
7: Aha, gondolta a király, mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi, pedig akkor jó ágyat kapott volna.
6: János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant, olyan jól aludt.
7: Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost.
6: Mint egy király, felséges uram, mondta János diák.
7: Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király.
6: Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve.
7: Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
8: Hát jól van,
7: mondta a király. Teljék kedved.
6: Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
8: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
6: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
7: ha úgy, legyen úgy,
6: hát királyfi lesz.
8: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no,
6: telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
8: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába?
6: Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni? Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának.
8: Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
6: Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja.
7: Hová, hová, öcsém uram?
6: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
7: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
6: János diák elbeszélte a történetét.
7: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
6: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz.
7: Hely, megörült János diák.
6: Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
7: Na, ébredj! Itt az én váram!
6: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
7: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
6: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek.
8: Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a hétfejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán, szervusz világ, forogni kezdett a vár.
7: Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
8: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
9: Hová futsz, János diák?
8: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
9: Tudom hát.
8: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, és miért futok.
9: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ideér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
8: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
9: Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás.
8: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
9: Én a 7-szer sült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
10: Mit beszélsz te?
8: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s 7-szer süssenek meg, mint engem.
10: Engemet te?
8: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: És képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
1: A Quincunba tudom, hogy Óbudánba megyek.
0: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincunig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt

0: el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt.
1: Biztosan voltak macskák is,
0: mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
2: Meg kutyák is.
0: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
2: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak.
0: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
2: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak? És mit keresel itt?
0: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
1: Mirmurra nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
0: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
2: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? Mit keresel? És kit keresel?
0: Mirmur intett.
1: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
0: A romokra nézett, és kiavította magát.
1: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
0: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
2: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
0: Mirmur fölényesen legyintett.
1: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
0: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
1: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
2: Hol?
0: Suttogott téglagyári megálló is.
1: Itt valahol, mutatott körbe Mirmur. A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
0: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott.
1: Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra!
0: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
1: Hol van? Kérdezte Mirmur nagyot nyelve.
2: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, Nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Mirmur legyintett.
1: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
0: Majd a kutya után kiáltott.
1: Nyáu, a jeleket nem esszük meg.
0: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmur fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
3: Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még süsűnek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Tesz-vesz falun.
5: 1, 2, 3, 4. Te kis legény, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a falu végére.
4: Cseng a kasza, meg az ének, az aratók nem henyélnek. Kasza alatt dől a kalász, lesz belőle fehér kalács.
6: Szántsunk földet, vessünk búzát, arassuk le, csépeljük le, őrüljük meg, dagasszuk meg, süssünk cipót, lepényt, lángost, ham.
7: Piros alma csüng a fán, szakítsd le, te barna lány. Leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem.
8: Es, eső, es, holnap délig es. Zab szaporodjék, búza bokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a Csikó farka. Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza.
9: Ki nem kapált, ki nem arat, annak télen nem jut falat.
10: Dönci bácsi, me-e-e, van-e neki tehene? Van bizony fekete, mégis fehér a teje.
11: Elmentem én a szőlőbe, szőlőt szedegetni, utánam jött a kis húgom, szőlőt csipegetni. Beszaladtunk a nádasba, sípot csinálgatni. Az én sípom csak azt mondja, díp, dáb, daruláb, ketten vettünk egy bundát.
12: Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró. Erre csörög, erre, erre gyere, erre. Falat törtek, az csörög, hordót vittek, az dörög. Itt a dió mogyoró, te vagy a hunyó.
3: Ez a gyerekek rádiója. Rádió egyfejűeknek.
13: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta? De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérre. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ág a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.
3: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Romhányi József, marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha Levél című verset hallottátok.
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Vargáni Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak? Gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis sünt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, ich bin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéire esett, és kijukadt.
1: Jaj, ich bin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
3: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
4: Entschuldigung.
3: Ekkor ért oda nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
1: Az, mami, hogy ich bin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
3: Ekkor nyuszi mama félbeszakította a gyermekét.
4: Ich bin Tóni, nézett furcsán.
1: Igen, ő itt ich bin Tóni,
3: mutatott Ferdi Tónira.
1: Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék,
3: mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
1: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
3: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kis sűnhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám. Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
4: Ich bin Tóni,
3: válaszolt elcsukló hangon a süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kis sün. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
1: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
3: Nyuszi mama elmosolyodott. Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti. Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia.
4: Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket.
3: A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
1: Nem is az a neve, hogy Igbin Tóni?
4: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni. Ők így mutatkoznak be.
1: Igbin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már?
3: Na gyertek ide mindnyájan, és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
4: Igbin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis Sün felé.
3: Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
1: Igbin Ferdi.
5: Igbin Brumcsi.
6: Igbin Breki.
7: Igbin Röfi.
3: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani.
4: Danke schön.
3: Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát meseerdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: Lustig.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Szabó Bence vagyok, Szegedről, 12 éves, Kányádi Sándor. Hallgat az erdő. Hallgat az erdő. Csöndje hatalmas. Mohát kapargat benne a szarvas. Mohát kapargat, kérget reszelget. Szimatol, szaglász, cimpálja reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Csöndje hatalmas. Kújtorog benne, éhes a farkas. Éhes a farkas, éhében vesz meg. Szimatol, szaglász, horpasz a reszket. Ura a két fül minden kis nesznek. Hallgat az erdő. Kajtat a farkas. Kérüdzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp! Most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten. Rálelt a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste. Szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppal a hós, a száraz ág recsen. Ágyú lövésként halszik a csendben. Roppan a hús, a száraz ág recsen, s már a szarvas sem kérődzik resten. Inamint íhúr, feszül és pendül, teste megnyúlik, futásnak lendül. Nyelvét kiöltve lohol a fargas, messze előtte inal a szarvas, zúgzmara. Pórhó porzik a fákról, menti a szarvas csillogó fágyól. Horkan a farkas, nyűszít és prüszköl. Nem lát a hulló, porzó ezüstől. Nyomot vét. Kábán leül a hóba. Kilóg a nyelve, lelóg az orra. Hallgat az erdő. Üvölt a farkas. Kérődzik csendben, s fülel a szarvas.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
5: A kalózok kincse.
6: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
5: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
6: Eleget fosztogattunk.
4: Helyeselt a másik kettő.
5: Kezdjünk új életet.
6: Folytatta jobb szem.
4: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
6: Jól van. Mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
5: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-hó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
4: Halihó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
6: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. tovább vitorláztak dél felé.
5: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
0: Ha-ho! Erre van a kopaszkaló sziget!
5: Ha-li-ho! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
6: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
5: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
0: Halihó! Erre van a kopaszkaló sziget!
5: Halihó! Halihó! Erre van a kopasztaló sziget! Mi is éppen oda tartunk! Válaszolták a másik hajóról.
0: Megálljatok!
5: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
0: A kopaszkaló sziget a kalózoké!
5: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
6: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
5: Kalóz hajó!
6: Mordult balkéz, és megragadta mordáját.
5: Kalóz hajó!
6: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
5: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém, kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát. A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkost.
7: A közepe az enyém,
5: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vad csata kezdődött.
6: Villogtak a szabják.
5: Suhantak a tőrök.
6: Pufogtak a pisztolyok.
5: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon jobb szem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon bal kéz. És 7x7-et teremtett oda a középen fél láb.
6: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint jobb szem, bal kéz és fél láb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, és az első széllel elszeleltek.
5: Jobb szem, bal kéz és fél láb győztesen kötött ki a kopaszkaló szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
6: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
5: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
6: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
5: Nyisd ki, tolta oda jobb szem bal kéznek. Nyisd ki, te, tolta tovább bal kéz fél lábnak.
7: Nyisd ki, te,
5: tolta vissza fél láb jobb szemnek.
6: Jobb szem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
5: Bal kéz felnyitotta a láda tetejét.
6: Fél láb belenézett.
5: Mi ez? Mi ez? Üvöltötte csalódottan. Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
6: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
5: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott Balkéz.
7: Búza! Köszönséges búza!
4: Tépte a haját Félláb.
6: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopaszkalós szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
4: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkalós sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobsen.
7: Ebből még kenyeret süthetünk,
4: toppantott Félláb.
6: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobsen, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a három barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
4: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
6: Így volt?
4: Nem így volt.
0: Égből pottyant mese volt.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye babalátogatóban volt.
1: Múlt héten babalátogatóban voltam. Az összes állati jóbarátomnak mostanában született kicsinye. Kecskéjéknél a Gida még csak pár hónapos volt, még szopizott, de már érthetően mekegett. Medvéjéknél a Bocs éppen uzsonnázott, amikor odaértem, Málnát majszolt. Engem is megkínáltak, de mondtam, hogy Bocs, de a Málnától kiütésem lesz. Békáiknál egy csomó ebihal utód született. Nem hasonlítottak sem az anyjukra, sem az apjukra. Kicsit furcsállottam, de állítólag ez normális. Tyúkéknál olyan hangzavar volt a csibék csipogásától, hogy nem hallottam meg, amikor csipogott a telefonom. Birkáék hívtak birkanyírásra. A bárányt még nem nyírták, túl fiatal volt a kopasztáshoz. Rigó Jancsiék Rigó Jancsival kínáltak meg, de én inkább a fiókával játszottam, fütyülni tanított. Egyelőre így tudok. Utoljára tehénékhez kukkantottam be, hiszen még csak pár napos a borjú. Nagyon édi volt, épp tejet szopizott az anyja tőgyéből. Tényleg, ti láttatok már pár napos borjút? Nagyon cuki!
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Csukás István, hogyan fogtam el settenkedő tódort? 5. rész. A kapuban Karcsi bácsihoz fordultam mosolyogva. Lenne egy kérésem. Rajta, biztató. Tessék kölcsönadni a postástáskát. Kicsit meghökkent, de gyorsan összeszedte magát, és mosolyogva válaszolt. Természetesen, ha kikézbesítettem a leveleket, kölcsönadom. Majd sóhajtva fölnézett a kéményre, ahol a sapkája csücsült. De ki ad kölcsön egy sapkát? És ekkor, mintha valami csoda történne, vagy talán azért, mert olyan nagyon óhajtotta a nagybajuszú postás, szélkerekedett, és lefújta a kéményről a sapkát. Pont az orra elé. Köszönöm! Kiáltotta a nagybajuszú postás. Nem lehetett pontosan tudni, hogy kinek köszöngeti, de ezzel akkor senki se törődött. Karcsi bácsi felcsapta a sapkát a fejére, és kinyomakodott a kapun. Mi utána? Délután gyere a táskáért! Kiáltotta, és elindult a Nadraúja utcán fölfelé. Nekem nem volt semmi egyéb dolgom délutánig, mint csiszolgatni az óriási ötletet. Elbúcsúztam hát Rezsőtől, és meg sem álltam a rejtek helyemig. Ti most kíváncsiak vagytok, hogy mi volt az az óriási ötlet, és minek kellett volna nekem Karcsi bácsi táskája? Az óriási ötlet összefüggött a táskával, vagyis pont egy olyan táska kellett hozzá, mint a Karcsi bácsié, amelyen zár is van. Na, most nem mondhatok többet, nehogy kiszivárogjon, és esetleg settenkedő Tódor fülébe jusson valami. Inkább figyeljetek. Különben kellett még egy harmadik dolog is. Ezért, mikor délután a táskáért mentem, dobogó szívvel ugyan, de betértem a húsboltba. A bolt szerencsére üres volt, és így valamivel könnyebb a beszéd, mert különben, sejthetitek miért, nem volt könnyű. Minden esetre köszöntem, az sose árt, sőt nyájasan köszöntem, hogy jobb kedvre hangoljam a húsbolt vezetőjét. Mit akarsz? Kérdezte elég morcosan. Mit volt mit tenni? Elé tártam a nyomozást, hogy én most settenkedő Tódor után nyomozok, és el is csípem, mert már minden megvan hozzá, haditerv, postástáska, ha... Itt elharaptam a mondatot. A húsbolt vezetője, aki eddig élénken hegyezte a fülét mondókámra, fölhörrent. Nyög már ki, mi az a ha? Ha tudnék szerezni egy kis májat. Májat? Májat? Mennyit? Hát, olyan falatnyit. Ne félj, kapsz májat, amennyit akarsz, csak kapd el végre azt a rúzsnya kandúrt. Szemébe harci tűz csillagott, egész földerült a képe, és már nyúlt is a hatalmas jégszekrénybe, s az orrom elé tett egy darab májat. Elég ennyi? Elég? S fordultam is kifelé, mielőtt a beszélgetés elkanyarodna erre-arra. Még utánam kiáltott, csak ügyesen, majd igyekszem. Válaszoltam, és ügettem a postás táskáját. Károly bácsi szó nélkül ideadta a táskát, teletettem a papírba csomagolt májat, és elindultam a tett színhelye felé. Biztonság kedvéért tettem egy-két félrevezető mozdulatot, hogyha netán settenkedő Tódor leselkedne valahol, ne sejtsen semmit. Átmentem az utca másik oldalára, hosszan nézegettem egy akácfát, majd fütyüréztem egy keveset, mint aki csak úgy kószágot, járkágot, lődörög, meg sétálgat. A Nadraúja utca végén volt egy elhagyott telek. Valaki valamikor házat akart építeni rá, be is kerítette, de aztán nem jött vissza többé. Senki sem tudta, hova lett az illető, de most ez nem is érdekes. A lényeg az, hogy én ezen a telken akartam felállítani a csapdát. Mert úgy gondolkoztam, hogy ha olyan helyen, ahol emberek laknak, nem látták, akkor ott kell keresni, ahol még nem laknak, vagy már elköltöztek. Ez itt éppen ilyen hely volt. Bedobtam a postás táskát a kerítésen, én meg átbújtam a lécek között. A telek közepére lefektettem a táskát, felnyitottam a száját, kibontottam a májat, és benne hagytam a táskába, betoltam jól a fenekére. egy darab fával kipeckeltem a táska száját, az egészet beszúrtam gizgazzal, fűvel, gallyal, a pecekre madzagot kötöttem, s óvatosan a kerítésen kívülre vezettem. Kint lehasaltam, és vártam. Íme, ez volt teljes egészében az óriási ötlet. Nem akarok dicsekedni, de nagyszerű volt. Settenkedő Tódornak nem marad egyéb választása, mint hogy besétáljon a csapdába. Mert a negyedik dolog a kandúr mérhetetlen falánksága volt, ami kellett az ötlethez. A máj illatozott a tavaszi levegőben, én hasaltam a fűben. Settenkedő Tódor pedig bedugta a fejét a léc között, és vigyorogva szimatolt. Eljött a döntő pillanat. Settenkedő Tódor a táskához ért, és nagy ravaszul a lábával igyekezett kipiszkálni a májat. Az ám, de én is gondoltam erre, jó mélyre raktam az ínyenc falatot. Így hát, ezt belátva, settenkedő Tódor összehúzta magát, és zsupsz, beugrott a táskába. Most egy pillanatot se késlekedtem. Megrántottam a madzagot, a pece kiugrott, a táska becsukódott. Dobogó szívvel mentem a táskához. A kandúr izgült, mozgott, forgolódott. Nyivák volt veszettül. Most meg vagy híres, gondoltam büszkén. Bent vagy a táskába. Vége a tolvajlásnak, éjszakai nyivákolásnak, meg egyéb gaztetteknek. Fogtam a táskát, a hátamra vettem, és elindultam. Az volt a tervem, hogy elviszem jó messzire ki az erdőbe. Mondhatom, jól megizzadtam, mire az erdőbe értem. A táskát ledobtam a földre, a mocorgás, a nyivákolás abba maradt. Nagyon helyes. Legalább nem zavar a beszédbe, gondoltam, ugyanis elhatároztam, hogy mielőtt kiengedem, megmondom neki a magamét. Megtöröltem a homlokom, és így szóltam. Figyelj rám, settenkedő Tódor. Jól figyelj minden szavamra, mert remélem, a te érdekedben, hogy utoljára találkoztunk. Most már láthatod te is, hogy az ugrálás, meg az eszeveszett nyivákolás nem jó semmire. Én elhiszem, hogy te nagyokat mulattál, mikor ellopkodtad a húst, meg majdnem elmegyógyintézetbe juttattad a vezetőt. Meg azt is láttam, mekkorákat röhögtél éjszaka, amikor Karcsi bácsi sapkája fennagadt a kébényen, meg mikor én kilőttem a hentes ablakát. Én eddig személy szerint nem is haragudtam rád, olyan nagyon. De ha szépen behúzod a farkad, tőlem éldegélhettél volna a Nadragója utcában. Ám de te túlfeszítetted a húrt. Nem említek egyebet, csak a csúzlizást. És te mégiscsak egy buta macska vagy, mert nem tudod, hogy ha én méregbe gurulok, akkor neked nem terem fű. Ezért hallgasd meg az utolsó tanácsomat. Legyél vadmacska. Nem való vagy az emberek közé. Ezzel kinyitottam a táska száját, settenkedő Tódor kiugrott és elfutott. Eltűnt a bokrok között

0: Kérhetek valamit, nagymami? Kérhetsz, pityikém? Ne tessék engem pityikének szólítani. Tetszik tudni, most már nagy vagyok. Nem illik hozzám ez a név. Hát akkor, hogy szólítsalak? Azt nagymamira bízom. Mondtam, és nyájasan mosolyogva, már amennyire teli szájjal mosolyogni lehet, elindultam vissza a Nadragúja utcába, hogy lubickoljak még egy kicsit a dicsőségben.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és a következő versem egy olyan állatfajról szól, amit minden háztartásban ismernek, ő a hiszti. Nyilván nálatok még hírből sem ismeretes, de az összes többi háztartásban ott van. A Kaláka együttes meg is zenésítette ezt a verset, és behisztizték vele az egész országot, és szabadjon közölnöm, hogy Dorottya lányom, aki ekkor még küzdött ezzel a történettel, most már egy felnőtt és okos ember, énekesnő, és egyáltalán nem hisztis. Dorottya legyőzi a hisztit. A hiszti sózsák lehet 150 kiló, lábamba csimpaszkodik, mint óriási ló. Felemelni nem tudom, a hiszti nehéz. Lerogy alatta a láb, megfájdul a kéz. Rángat össze-vissza, csak jobbra-balra ráz, földre

0: húzordítat is zeng belé a ház, kifacsarja a szemem, a könnyem csöpög, orromból üveg folyik, kiveresedek. Bármit kérnek tőlem, az nem tetszik neki. Biztat mondjak rá, nemet, lábam tekeri. De ha apa megölel, a simogatás a 100 kilót leszedi, majd cipelje más. Ha majd apa felemel, elbír engemet, könnyű lufi lettem és szinte lebegek.
1: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

Aksütasztán zápornos. Játszom, alszom, s ez alatt szegény szívem.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves? Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt. De én azt nem szeretem. Görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen. Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom. Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap Zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves. Az mi? Tátja el a száját a kis cuffos. Olyan leves, hogy ha szépen eszed, mesélek közben. És mit mesélsz? Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bárné csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd. Éhes vagyok, mikor ebédelünk már? Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a Zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról. Ma nagyon finomat főztél, dicséri anyját a kicsi. Mikor lesz megint meseleves? Ma Zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó? De mesélsz hozzá? Aggodalmaskodik a kislány. Hát persze. Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket. Csak elkényezteted. Én már rég odacsaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud odacsapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat. Kóstold meg a szilvás lepényt, kínálja a nagymama. Nem szeretem, húzza el a száját a kislány. Kóstoltad már? Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást. Jó, egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul. Teszel porcukrot a szilvás lepényemre? Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a baba ágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának. Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akart rendesen szopézni. Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Kati vagyok, Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás a remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy?
4: Kerek 100.
3: S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelte az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondott a király, ha megéred a fa termését, hozzá majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek, a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a főura, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza a kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.

0: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Biztos, hogy ma kezdődik? Kérdeztem kiskoromban anyukámat, amikor meghallottam hajnalok hajnalán az ébresztő óra csörgését. Na jó, igazából már majdnem 7 óra volt, de akkor még az órát sem ismertem, és nekem az hajnalok hajnalának tűnt. Bizony, minden kezdet nehéz, így mondják legalábbis. A bölcsőde, az óvoda vagy az iskola első napja olyan, mint amikor az ember elutazik egy ismeretlen helyre. Az épület, a gyerekek, a csoportszoba, az osztályterem, a játékok, az uzsonna, minden másmilyen. Semmi nem olyan, mint otthon, mint az eddigi, de tudod mit? Gondolj bele! Minden utazás csupa újdonság, csupa kaland. Új szabályok, új barátok várnak rád. A bölcsődében és az óvodában az első nap a legizgalmasabb. Rengeteg új játék van a csoportszobákban. Autók, vonatok, dömperek, babák, plüssök, babakonyha, labdák, csörgő, zörgő és zenélő játékok, formabedobó, építőkockák. Felsorolni sem tudom mennyi minden. Hogy mit csinálnak első napon az iskolások? Nekik is rengeteg dolguk van. Elviszik az iskolába az új, üres iskolatáskát, és könyvekkel teli viszik haza. Az új könyvek illatára egész életemben emlékezni fogok. És arra is, mennyire szerettem kipróbálni az új ceruzákat, radírokat, majd telepakolni velük a tolltartót. Az első napon rengeteg az ismeretlen. Magyar óra, matek óra, ének óra, torna óra. Mennyi óra! És köztük a szünetek, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Hogy hogyan lehet mindezt megjegyezni? Erre találták ki az órarendet, ami olyan, mint egy menetrend a buszoknak és a vonatoknak. Megmutatja, melyik óra miután következik. Az első osztályosoknak még rajzos órarend segít ezt fejben tartani. Egy kis könyv jelöli a magyar órát, számok a matek órát, egy eset, egy festékpaletta a rajzot, egy hangjegy az ének órát, és egy labda vagy tornacipő pedig a torna órát. Szóval az első nap reggelén kezdetét veszik az izgalmak. Lehet, hogy ezernyi pici pillangót érzel majd röpködni a hasadban, de ne aggódj, minden rendben lesz. Új kaland kezdődik. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
3: Jaj, de jó. Akkor égett a kezed alatt a munka.
2: Égett a kezem alatt a munka?
3: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor én gyerek voltam, nagyon, de nagyon szerettem volna juhász lenni, ha majd felnövök. Mindig azt gondoltam, hogy nekik aztán jól van dolguk. El is éneklem nektek, hogy mi.

0: mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Benedek Elek, Bújócska. Morvai Noémitől halljátok. Nagy a bóka lelkem.
2: Mi baj, gyöngyvirágom?
1: Nézze ezt a képet. Látom, lelkem, látom. Nem is csodálkozik, lelkem nagyapókám.
2: Hát mind csodálkozzam, édes kis fiókám.
1: Látott te már maga ilyen nagy virágot? No, mondja már, lelkem, ugye nem látott?
2: Hát bizony, Évikém, ekkorát nem láttam, pedig már kisbacont ezerszer bejártam.
1: Hát te kisgyerekek vajon mit csinálnak?
2: Azok bizony, lelkem, állnak, állnak.
1: És nincs itt a mamájuk, nincs itt a papájuk. Mondja, nagyapókám, ki vigyáz reájuk?
2: Ó, te kis butikóm, hát már hogy ne volnának? Mint szemük fényére, rájuk úgy vigyáznak.
1: De ha én nem látom, nincsenek a képen. Ott vannak.
2: Noha ott, mutassa meg nékem. Ejnye, írgum, burgum, kicsi kis bolondom, hát nem hiszel te nékem? Ott vannak, ha mondom. Bújócskát játszanak, éppen most kiáltják. Kuk, gyerekek, kuk-kuk.
1: És aztán megtalálják?
2: Megám, megtalálják.
1: És aztán nevetnek?
2: Meghiszem.
1: És aztán?
2: Új játékba kezdenek.
1: Mondanék valamit.
2: Nos, mit, kisfiókám?
1: Bújjon el maga is, édes nagyapókám.
3: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
4: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal is tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhaszekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhaszekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhaszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy három dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, négy fa állt rajta összesen, meg három pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, s azt mondta: doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza. Szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakkolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
1: Marék Veronika. Bagollyal nyaraltunk. Ha a tavalyi nyár szóba kerül, a Kossuth utcai iskola negyedikesei tűzbe jönnek még most is, és egymás szavába vágva kezdik mesélni. Mi egy bagollyal nyaraltunk. S ha megkérdeznéd, hogy hol fogták azt a bagyot, a nevetéstől felborulnának a székek. Mert ez a bagoly nem olyan bagoly volt, hanem másmilyen. Hogy milyen? Kezdjük az elején, úgy derül ki a leghamarabb. Egy forró nyári délben új vendégek érkeztek a Balaton parti táborba. Az előbb említett Kossuth utcai iskola harmadikos tanulói. A hármas számú 10 ágyas sátrat kapták, 9-en. Hajdú József az utolsó percben megfázott, és úgy köhögött, hogy otthon kellett maradnia. Egy ágy tehát üresen maradt. Ez éppen jól jött, mert Zsiráf és Pocak már megint haragban voltak. Naponta általában 3-szor vesztek össze, és 3-szor békültek ki. Most éppen szóba sem álltak egymással, ezért Pocak sértődötten a sarokba vonult. Zsiráf pedig üresen hagyta mellette lévő ágyat, és a következőre telepedett. Mindenki kipróbálta saját ágyát egy-egy bukvenccel, aztán a táskákat begyömöszölték az ágyak alá, és izgalmas találgatásba merültek. Mi lesz az első ebéd? Éppen eldöntötték, hogy a szag után ítélve gulyásleves lesz, meg valami tészta, amikor a sátor bejáratában megjelent egy szőke, szemüveges fiú. Ő is harmadikos lehetett, de senki nem ismerte. Szervusztok, mondta a fiú. A harmadikosok valami szia-félét morogtak, aztán lelkesen tovább figyelték Zsiráfot meg Pocakot, akik látványos veszekedésbe kezdtek. Nem tudtak megegyezni, hogy melyik jobb, a mákos tészta vagy a diós tészta. Az új fiú nyelt egyet, aztán táskáját lóbálva oda ment az üres ágyhoz. Letelepedett, és tanácstalanul nézett maga elé. Szerencsére megszólalt a kis harang, ebédhez. A sátor egy perc alatt kiürült, és a gyerekeket elkapta a tábori élet vidám forgataga. Ebéd után pihenő, aztán játék, játék, játék vacsoráig. Estére a hármas sátor lakói némi nagyvonalú mosdás után úgy érezték, hogy nincs jobb dolog a világon az alvásnál. De amikor már mindenki ágyba bújt, alvásról szó sem esett. Megkezdődött a sátrak esti műsora, a viccek, a rémtörténetek, a zseblámpák kószáló fényei és a vége fogyhatatlan nevetések. Csak a szőke szemüveges nem szólt semmit. Nem is nevetett. Nem volt kedve nevetni. Egész délután lézengett, hol itt, hol ott. Hajdú József helyett jött az utolsó pillanatban, de másik iskolába járt, nem ismerte senki. Ezért nem hívták focizni, senki nem választotta be a csapatába, nem kérdezték meg, tud-e pingpongozni még akkor sem, amikor Zsiráfnak nem akadt párja, mert Pocak a nádas szélén duzzogott. keresztül néztek rajta, mintha ő is egy sátor, vagy egy sátorpöcök lett volna. Amikor elcsendesedett a sátor, zsiráf és pocak hosszú suttogásba fogott a szemüveges feje fölött. Minden szót hallott. Hallotta, hogy kibékülnek és terveket szőnek másnapra. A szemüveges ettől kétszer olyan egyedül érezte magát, mint az előtt. Szégyen ide, szégyen oda, csendben bőgni kezdett. De még bele sem melegedett, amikor hirtelen nagyszerű gondolata támadt. Olyan jó gondolat volt, hogy a szomorúság elillant tőle, s a szőke fiú befordult a fal felé. Egy perc múlva már mélyen aludt. Másnap reggel felajánlott a pocaknak, hogy cseréljenek helyet, ha akar, feküdjön zsiráf mellett. Pocak boldogan beleegyezett, mert éppen két veszekedés között békében voltak. Így hát a szemüveges bekerült a sarokba, mint egy remete, s megkezdődött csodálatos élete. Reggel után elballagott Viki nénihez, a tábor könyvtárosához, s egy ingó-bingó könyvtornyot egyensúlyozva tért vissza a sátorba. A 20 könyvet letette az ágyára, és olvasni kezdett. De nem akárhogy olvasott. Olvasott kirándulás közben, a tábortűz mellett, pihenő előtt és pihenő után, a hintán ülve és a fűben fekve. Sétált könyvvel a kezében, fára mászott és a fa tetején folytatta az olvasást. A gyerekek jót nevettek rajta, aztán beszélni kezdtek róla. Zsiráf azt állította, hogy a szemüveges a tóban is olvas, amikor fürdik. Pocak azt mondta, hogy ez hazugság, mert a vízben nem lehet olvasni. Erre zsiráf kért egy újságot Viki nénitől, és bevonult a Balatonba, hogy elolvassa az apró hirdetéseket. El is olvasta mindet, de a tóból már csak zsiráf jött ki. Az újság bennmaradt a vízben, és rengeteg bosszúságot okozott a halaknak, mert kicsi darabokra szétázott, és nagyon rossz íze volt. Így hát zsiráfnak lett igaza. Lehet a vízben olvasni. Pocak erre kijelentette, hogy a szemüveges éjjel is olvas. Ezt meg zsiráf nem hitte el. Este mindenki korán ágyba bújt, hogy eldűjön a nagy vita. Lámpaoltás után a 9 gyerek feltűnően hamar szuszogni kezdett. És akkor a szemüveges óvatosan felült. Vett egy könyvet, lábúj hegyen a sátor ajtóhoz lopakodott, lehasalt, kidugta a fejét és a könyvét a tiszta kéklő holdfénybe, és valóban olvasni kezdett. A sátorban felharsant az indián ordítás. Pocak boldogan visította. Mondtam, hogy éjjel is olvas, mondtam! Zsiráf dühösen dörmögött. Honnan tudjam, hogy nem gyerek, hanem bagoly. Kitört a nevetés, és a szemüvegesre ráragadt az új név, a bagoly. A bagolyról jó vicceket lehetett gyártani. Aki elment mellette, mind mondott neki valamit. Te bagoly, ki találta fel a mojírtót? Nem tudod? Ezt még nem olvastad? Te bagoly, ne olvas annyit, elkopik a szemüveged. Te bagoly, ha olyan okos vagy, mondd meg, mi lesz vacsorára. A bagoly válasz helyett csak vigyorgott egyet, és olvasott tovább. Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt a rossz idő. De beborult, hűvös lett, és esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba szorultak, ez pedig nem volt jó. Igaz, eleinte nem volt semmi baj, előkerültek a társasjátékok, a kinevet a végén, a sakk, a malom, csak hogy délutánra megunták mindet, és a sátorban hol itt, hol ott csapott fel a veszekedés. A bagoly csendben feküdt az ágyán, és olvasott, mint mindig. Körülötte meg elszabadult a pokol. Az általános verekedés, húzakodás azonban őt sem kímélte. Zsiráf csendet intett, és egy kígyózó mozdulattal kirántotta bagoly kezéből a könyvet.
2: Olvasd tovább, bagoly, halljuk!
1: Bagolynak a meglepetéstől lecsúszott a szemüvege az orráról. Visszatolta a helyére, aztán elvigyorodott, és hangosan mondani kezdte, mintha olvasná. Milyen furcsán érezte magát Brian, amikor ott lengett az űrben, széláramlattól, enyhén rezgő sárkány alatt. Úgy érezte, mintha egy fantasztikus ragadozó madár kapta volna fel.
2: Micsoda? Kérdezte zsiráv. Milyen sárkányról van szó?
1: Egy nagy, nyolcszögletű sárkányról, amelyre veszőkosarat erősítettek. Ezen szállt fel Brian, hogy megnézze, vannak-e még kalózok a szigeten.
2: Kalózok? A sátorban halálos csend lett.
1: Aztán megindult a kérdése közöne. Ki az a Brian?
2: Mi az a sziget? Hogy kalózok? Mondd már!
1: Bagoly felkuporodott, beleburkolózott a takarójába, és azt mondta. Verne két évi vakációját olvasom, éppen harmadszor. Elmesélhetem, de akkor kezdjük az elején.
2: Kezd el, mesélj, mesélj!
1: Hallatszott a sátorból innen is, onnan is, és a sátorlakók, mint a beduinok, pokrócba csavarva megszállták Bagoly és a szomszédai ágyát. Bagoly mesélni kezdett. Valamikor a múlt század közepén egy hajó siklott a csendes óceánon. Ezen a hajón egyetlen felnőtt sem volt, csak gyerekek, 15 gyerek. Egy napon viharos szél fújt a tengeren. Mondta a történetet. Izgalmasan, érdekesen mesélt. A sátorlakók végig élték a 15 szigetlakó minden gondját, örömét. És amikor egy szélroham hatására kialudt a tábor területén a villany is, akkor tökéletessé vált a varázslat. A sötétben csak a Bagoly hangja szólt, és az esővertes sátor egészen olyan volt, mint a tengeren hánykolódó elszabadult hajó. Amikor felhangzott a vacsorára hívó harangszava, több ezer kilométert tettek meg képzeletben, amíg visszatértek ide, a hármas számú sátorba. Vacsora után a Bagoly folytatta a mesét. Talán nem is aludtak volna az éjjel, ha a történet maga is nem parancsolt volna szünetet. Amikor a két évi vakáció gyerekei rábukkantak és beköltöztek a francia barlangba, akkor a Bagoly takarodót fújt. A gyerekek elaludtak, de Bagolynak becsületszavát kellett adnia, hogy másnap folytatja a mesélést. Az idő tovább romlott, de a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Lassan más gyerekek is átszivárogtak, s a hármas sátor zsúfolásig megtelt. A két évi vakáció után elmesélte a dzsungelkönyvét, aztán pedig az Emil és a detektíveket. Akkor játszottak, akkor aludtak, amikor ő mondta. Még zsiráf és pocak is abbahagyták a veszekedést, ha rájuk nézett. És mire befejezte a harmadik regényt, kisütött a nap is. A rendkívüli állapotnak vége lett. A melegítők meg a takarók nyugalomba vonultak. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirándulni. Most már Bagoly is részt vett mindenben, sőt, össze is vesztek azon, melyik csapatba legyen. Bagoly ilyenkor a szokott módon vigyorgott, és egyszer egyik, másszor a másik csapatba állt. És amikor egyszer az akadály versenyben megszerezte a hármas sátornak a győzelmet, zsiráf és pocak oda mentek hozzá. Te Bagoly, valamit nem értünk. Azért hívtunk téged Bagolynak, mert mindig olvastál. Azt hittük, mást nem is tudsz csinálni. Most pedig három napja nem is volt könyv a kezedben. Bagoly kivételesen komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül. Én nagyon szeretek olvasni, de az az igazság, hogy játszani is nagyon szeretek. Ha van kivel, megsúgom nektek. Én csak bánatomban lettem Bagoly. Zsiráf meg pocak nem szólt egy szót sem. Megértették Bagoly válaszát. És ezentúl, ha új gyerek érkezett a táborba, gondjaikba vették, nehogy ő is Bagollyá változzon bánatában.
3: Mesélj!
0: esés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nagyon jó. Akkor mehet? De tuti?
1: Igen.
0: Hol tuti? Jó!

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis gömböc magyar népmese. Volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl, egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három jányuk, meg egy kis malacuk. Mikor a malacot már jól meghizlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két ujjnyi zsír volt a hátán, levágták. A húsát felrakták a füstre, a gömböcöt pedig felkötötték a padláson a legelső gerendára, a szelemenre. Ötőjüknek is csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyúlja, feje mind elfogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre, azt mondta hát a legöregebb lányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a padlásra! Akaszd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt! Főzzük meg!
1: Felmegy hát a jány a padlásra, amint a szelemenről le akarja vágni a gömböcöt, csak azt mondja az neki.
2: Ham! Mindjárt bekaplak!
1: S nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták odalent a lányt a gömböccel, hogy jön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a középső jányának.
2: Eredj csak föl, lányom, a nénéd után! Mondjad neki, hogy hozza már azt a kis gömböcöt.
1: Felmegy hát a másik jány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol a nénjét. Azzal oda megy a kémény mellé, és le akarja vágni azt a kis gömböcöt, de az meg azt mondja neki.
2: Már a nénéd lenyeltem, ham, téged is bekaplak!
1: Azzal szépen bekapta. Odalent csak lesi, csak várja a szegény asszonyai lányokat. Mikor aztán megsokalta a várakozást, azt mondta a legkisebb jányának.
2: Na, erid csak föl, jányom! Hidd le már a nénéidet! Azok az Isten nélkül valók biztosan az aszalt medgyet szemelgetik.
1: Amint felmegy a kislány a padlásra, azt mondta neki a kis gömböc.
2: Már két nénédet lenyeltem. Ham, téged is bekaplak!
1: És bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a jányok oly soká. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy azt nem köszönik meg, mert elhányja a hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki is a kis gömböc.
2: Három lányod már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja se látszott ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböc.
2: Három lányod, feleséget már bekaptam. Ham, téged is bekaplak!
1: És nem teket óriázott sokat, hanem ízibe bekapta. De a rossz kócmadzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt, a kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kinn az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mindegy szálig bekapta. Azzal gurult tovább. Az országúton előtalált egy regiment katonát.
2: Na, azokat is minden bagázsitól együtt bekapta.

0: árokparton kirepedve. Ha a kis gömböcöt a kiskanász bécsi bicskája ki nem hasította volna, az én kis mesém is tovább tartott volna.
1: Csukás Mese Rádió. Hallgass velünk te is ezt a dalt. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
1: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
4: Halihú!
5: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Mentovics Éva, milyen lehet az óvoda? Elmondja Kassai Katalin. Milyen lehet az óvoda? Sok kisgyerek jár majd oda? Ugye lesz majd ott sok kislány, s játékokból sem lesz hiány. Mesekönyv is lesz a polcon, társas játék, úgy, mint otthon. Jól felszerelt baba konyha, ahol sülhet habos torta. Homokozó, mérleghinta, esetleg egy jó nagy csúszda. Kis autó, dömper, vonat, s garázs, melyben majd betolat. Mi lesz majd az óvis jelem? Ki alszik délután velem? Ki olvas majd szép meséket? Simogat meg, hogy ne féljek. Holnap lesz az első napom. Akkor mindezt megtudhatom. Felöltözöm majd csinosan, s indulok is hamarosan. Vár sok gyerek és sok játék, ezt mesélték anyukámék. Hogyha úgy lesz, ahogy mondták, szeretem majd az óvodát.
7: Sej, haj, de ne vér, bennünk van a kutya vér. Sej, haj, de ne.

0: Csukás Mese Rádió. Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe. Kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered, főnök, inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió, hajladoz a boltos, 3 segéd, 6 felé skatujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér.
3: Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér.
1: Segítettek a baján végre, móddal, okkal.
3: Ha egy gallér nem akadt,
1: betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon, ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.
4: Amit most hallgatsz, az a
5: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Sugármese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jó kedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb, egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sor áll a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok. És most én olvasok nektek mesét. Lázár Ervin, a manógyár, a csomagmese. Rutoldó fölmászott a nagy szederfára, és átnézett Tupakka kertjébe.
2: Na hát, ez vérlázító,
1: morogta.
2: Még mindig jó kedvű.
1: Valóban. Tupakka odaállt a nagykontyú fák meg a hegyke vetemények között, eléggé vérlázítóan derűs volt. Vérlázító mosoly virágzott, vérlázító bajsz alatt, és kilométeres szakála is vérlázító vidáman fodrozódott a szélben. S ha mindez csak ma volna így, ki bánná? De hogy 365 éve egyfolytában, kettelve tesz-vesz a kertjében. Kever, kavar, fütyörészik, brummog, dalokat döngicsél, ás, kapál, veteményez, szüretel, olt, nyers, forgat, tölt, hurul és derűs, mint egy szeptemberi délután.
2: Na ebből elegem volt, mondta magának Rutoldó. Hogy valaki, aki eredendően mérgő, morgó, zsörtölődő, házsártos vénység 365 évig derűs legyen, az mégiscsak sok. Majd teszek én a te jó kedvedről.
1: Rutoldó arca villogott, mint egy nyári zivatar. Aztán hangosan elnevette magát. Macska ügyesen lekúszott a nagy szederfáról, fölkapott egy icurka-picurka kavicsot, és dolgozni kezdett. Az icurka-picurka kavicsot beletekerte egy papírszalvétába, s szalvétástól beletette egy gyufás dobozba. A gyufás dobozt ragasztószallaggal körültekerte, nehogy egykönnyen ki lehessen nyitni. Előve 10 ív hófehér csomagolópapírt, beléjük csomagolta a gyufás dobozt, az egészet jó erősen átkötötte 10 méter cukorspárgát. Előkotort egy papírdobozt, belehuppantotta a 10 méter cukorspárgával átkötött csomagot, a papírdobozt leragasztotta. Beletekerte 20 lepedő nagyságú ultramarinkék műanyag fóliába. A műanyag fóliára rátekert vagy 50 méter alumínium drótot, s az összedrótozott batyút betette egy jókora vékába. A vékát leborította egy lazsnakkal, a lazsnakot zsákvarró tűvel hozzávarta a véka szájához, s egyúttal boldogan sóhajtott egyet. Na! Aztán előkerítette tintaceruzát, megnyálaszta, és nagy ákon-bákon betűkkel ráírta a lazsnakra. Tupakka. És kisebb ákon-bákon betűkkel tartalma kincs. És már vitte is a postára. Másnap viszi ám a postás a csomagot Tupakkának. Rutoldó úzsgyi föl a nagy szederfára.
2: dörzsölgette a kezét, jókat vihorászott. Na majd mindjárt elpárolog a te nagy 365 éves derűd.
1: Tupaka a csomagot letette a kertje közepébe. Megnézte jobbról, megnézte balról. Aztán hozzákezdett. Fogott egy nagy ollót, levágta a vékáról a lazsnakot. Kiemelte az ultramarin kék műanyag batyút, letekerte róla az 50 méter alumínium drótot. Lehámozta a 20 műanyaglapot.
2: Na most üti meg a guta,
1: gondolta Rutoldó, amikor Tupakka a leragasztott papírdobozhoz ért. De Tupakka oda se neki, szép nyugodtan levagdosta a ragasztó szalagokat a papírdobozról. Kiemelte belőle a cukorspárgával átkötözött csomagot, türelmesen kibogozta a csomót, és a 10 méter cukorspárgát takaros gombolyagba tekerte. Egyenként leszedegette mind a 10 ív hófehér csomagoló papírt, még arra is vigyázott, nehogy beszakadozzanak.
2: Na most, reménykedett újra Rutoldó. Csak elfutja a pulyka méreg, amikor megtalálja a ragasztó szalagokkal körül tekert gyufás dobozt.
1: De ezúttal is tévedett. Tupakka a legnagyobb nyugalommal bajmolódott a skatulya kiszabadításával. Kinyitotta, kitekergette a papírszalvétát, és már is ott feküdt a tenyerén az icurka-picurka kavics.
2: Na, durranj már szét a méregtől, biztatta Rutoldó.
1: És majd szétdurrant a méregtől odafent a nagy szederfán, mert Tupakka nemhogy szétdurranni nem akart, hanem éppenséggel fülig ért a szája. Olyan boldogan mosolygott, hogy ahhoz képest az elmúlt 365 év derűje kókadozásnak tűnt. Na végre, csak hogy megvagy, kiáltott Tupakka, és a szívéhez szorította az öklébe zárt kavicsot.
2: Mi az ördög van meg? Mi törül ez ennyire egy kavicsnak?
1: Dühöngött Rutoldó, és majd leesett mérgében a nagy szederfáról. Tupakka fogott egy áshoz, gödröt ásott, beleejtette a kavicsot. Vagy talán nem is kavics volt. Betemette. A lajt nagyságú öntözőkannájában hozott egy kutnyi vizet. Rázúdította az elvetett kavics. És Rutoldó döbbenten látta, hogy megmozdul a kavics fölött a föld. Kidugja a fejét egy zöld hajtás. Szemmel láthatóan nő, már Tupakka térdéig ér, már magasabb is, mint Tupakka.
2: Semmi kétség, ez egy fa. Oda nézd!
1: Már magasabb, mint a kert legöregebb fája. Már magasabb, mint a nagy szederfa. Oda nézd, csak nő, szakadatlan, már majdnem az égig ér. Karélyos levelein csodák világítanak, mesék szikráznak, nevetés hallik felőle, sírás, folyók csobogása, erdők zúgása, városok villannak fel a leveleken. Kastélyuk, udvarházak, hegyek, völgyhajlatok. Zúgott a fa diadalmasan.
2: A fene egye meg, morgott Rutoldó. Már a kavicsokban sem lehet megbízni.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, és mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok, rikkantott a kisvakarcs. Mert mi tagadás, Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom külső darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak, brummogó Bruno, csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltöm bebe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel? Kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fáccánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek. Nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála, inkább hegedülj neki. Vén torkos szőlő tojlvaj, nyelvelt rá vissza Nusi, gyávák gyávája. Láttalak a minap, hogy betojtál, egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek. Csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga? Kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő. Már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek! Ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól a harangvirág, csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika, Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
3: Ssss, figyeljetek, kezdődik a mese.

0: varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszerében kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét,
1: csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
2: Hogy is, hol csak?
1: Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: a Varjúdombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjel jött, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Az ám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótétlény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás, és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalába. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk e jószívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést, apóka, eztán bízd csak én rám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

lovagolnék én a hátán. Mire a nap lenyugszik, a sárkány is megnyugszik.

0: feljön a nap, megint látja. Ott ül a lány napsugárban.
1: Kótyavetje megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye büdöset érez.
2: Tegnap vendégségben voltam a barátnőmnél, Borz Beánál, babalátogatóban. Most fialt 8 kis borzot. Nagyon aranyos borzalom. A szaguk pedig borzalom. Náluk már csak a pézsmatulok büdösebb, főleg nyár elején. A szeme környékén van egy mirigy, amiből orfacsaró váladék folyik, ezt a szőrébe dörzsöli, és jöhetnek a csajok. A büdösséghez nem kell feltétlenül behemótnak lenni. Például van egy picike kedves kis bogárka, míg a neve is cuki, pöfögő futrinka. A szaga azonban egyáltalán nem cuki. A pöfögő futrinka olyan tehetségesen kotyvaszt mérgező keverékeket, mint Klári néni a kémia tanár. Aztán, amikor veszélyt érez, kipöfögi magából a bűzös vegyületet. Fúj! A kis mitugrász minimedve, akit mindenki tasmán ördögnek hív, ha felhúzza magát kb. Állandóan, akkor büdös gázt lövel ki magából, és pont arra céloz, aki felidegesíti. Úgyhogy a mai jó tanácsom, ha nem akarsz büdös lenni, ne barátkozz tasmán ördöggel, és zuhanyozz minden nap! Bezzeg, mi, patkányok, nem vagyunk büdösek. Állandóan tisztogatjuk egymást. Ha jól haladnak a marketing tárgyalásaim a parfümgyárral, akkor még idén a drogériák polcaira kerül a kótyavetyespré. Várjátok már, ugye?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
7: Ahogy a tavasz átváltott a nyárba, a nap egyre magasabbra emelkedett az égen, és a meleg sugarai bearanyozták a kerekerdő minden levelét. A kis tavacska vize melegebb lett. Már nem csak a halak lubickoltak benne, hanem a part menti nádasban a békák is. Brekekek vidáman reggeltől estig, brekeke! A fák lombja sűrűre nőtt, árnyékot adva az alatta pihenő őzikéknek, süniknek és a kíváncsi mókusoknak is, akik egyre többet futkostak ágról ágra. A méhecskék és a pillangók egész nap repkedtek a mező fölött, mert a nyári virágok, a margaréta, zsája, szarkaláb illatosan nyíltak. A réteken fürgén ugrándoztak a szöcskék és a tücskök, s estére már elkezdtek muzsikálni, mintha kis zenekar lett volna minden bokor alatt. A nyári esők is megérkeztek időnként. Rövid zápor, zivatar csattant, utána pedig párás, meleg levegő terjengett az erdőben. A madarak fiókái kirepültek a fészekből, és az anyjuk tanította őket, hogyan kell repülni és élelmet keresni. A kis tavacska partján ekkorra már magasra nőtt a sás, köztük vízisikló és gőte rejtőzött, alig lehetett észrevenni őket. A nyár közepén a nap olyan sokáig fenn volt, hogy még késő este is hallatszott a madárdal, a madárfütty és a békakórus végtelen koncertje. A szarvasok is előmerészkedtek alkonyatkor, szomjukat oltani jöttek a tóhoz, s közben figyeltek minden zajra. A nyár derekán megérett a sok-sok gyümölcs, édes pirosló cseresznye, a kicsit savanykás megy, majd a sárga barack és az alma is beérett. A gyümölcsillat csalogatta a darazsakat és a cinkéket, és szívesen csemegésztek a gyümölcsökből. Az emberek ritkán jártak erre, így a természet zavartalanul élhette a maga életét. A nap forrón sütött, de az erdő mindig adott egy hűvös, békés helyet. A nyár a kerekerdő legélénkebb évszaka volt. Minden élt, mozgott, hangoskodott, mintha az egész erdő örömtáncot járna.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar? Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Kék lámpája villogó, szirénája víjogó, nem ok nélkül szirénáz, siet, hogyha ég a ház. Mi az?
4: Ez a tűzoltó autó.
5: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
6: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből, a piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea erőkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat, utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a Danus néni elkészült az ágyazással, az Ovó néni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvónéni mesélt. A mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvó néni Ákos ágya mellé ült. Dani, kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvó néni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az óvó néni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta. Akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az óvó nénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvó néni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek. Az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvó néni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsapott.

0: székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve oda mentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtára napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me! Rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erez be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezd be, bocsásd be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, Gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, erezd be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak Csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum-bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, s olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
1: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.

0: köszönését kétszer egymás után. Rajta!
1: Csákó, mágó, csókolom!
0: Na még egyszer!
1: Csákó, mágó, csókolom!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Hm? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy, a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép, szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sas úrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet.
2: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Biztos, hogy ma kezdődik? Kérdeztem kiskoromban anyukámat, amikor meghallottam hajnalok hajnalán az ébresztő óra csörgését. Na jó, igazából már majdnem 7 óra volt, de akkor még az órát sem ismertem, és nekem az hajnalok hajnalának tűnt. Bizony, minden kezdet nehéz, így mondják legalábbis. A bölcsőde, az óvoda vagy az iskola első napja olyan, mint amikor az ember elutazik egy ismeretlen helyre. Az épület, a gyerekek, a csoportszoba, az osztályterem, a játékok, az uzsonna, minden másmilyen. Semmi nem olyan, mint otthon, mint az eddigi, de tudod mit? Gondolj bele! Minden utazás csupa újdonság, csupa kaland. Új szabályok, új barátok várnak rád. A bölcsődében és az óvodában az első nap a legizgalmasabb. Rengeteg új játék van a csoportszobákban. Autók, vonatok, dömperek, babák, plüssök, babakonyha, labdák, csörgő, zörgő és zenélő játékok, formabedobó, építőkockák. Felsorolni sem tudom mennyi minden. Hogy mit csinálnak első napon az iskolások? Nekik is rengeteg dolguk van. Elviszik az iskolába az új, üres iskolatáskát, és könyvekkel teli viszik haza. Az új könyvek illatára egész életemben emlékezni fogok. És arra is, mennyire szerettem kipróbálni az új ceruzákat, radírokat, majd telepakolni velük a tolltartót. Az első napon rengeteg az ismeretlen. Magyar óra, matek óra, ének óra, torna óra. Mennyi óra! És köztük a szünetek, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Hogy hogyan lehet mindezt megjegyezni? Erre találták ki az órarendet, ami olyan, mint egy menetrend a buszoknak és a vonatoknak. Megmutatja, melyik óra miután következik. Az első osztályosoknak még rajzos órarend segít ezt fejben tartani. Egy kis könyv jelöli a magyar órát, számok a matek órát, egy eset, egy festékpaletta a rajzot, egy hangjegy az ének órát, és egy labda vagy tornacipő pedig a torna órát. Szóval az első nap reggelén kezdetét veszik az izgalmak. Lehet, hogy ezernyi pici pillangót érzel majd röpködni a hasadban, de ne aggódj, minden rendben lesz. Új kaland kezdődik. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás Mese Rádió.

0: فوق موك فوق.
1: Ha túl hangosan dudál kint egy skót, vagy a fakanaladat megrágta egy hód,

0: Fok-mok-fok.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egy fej.

0: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: A következő mondókánál kiabáljatok ti is velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Most megtanulunk egy mondókát, aminél először a combunkat fogjuk óvatosan ütögetni, aztán a pocakunkat, utána a vállunkat, és végül a fejünk tetején fogunk az ujjbegyünkkel egy kicsit dobolni, jó? Na figyeljetek! Úgy szól a mondókánk, hogy hej, gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica! Na és egy picit most csavarni fogunk ezen, kicsit nehezítünk, mert hogy amikor a combunkat fogjuk ütni, óvatosan, akkor nagyon halkak leszünk, szinte suttogunk. Amikor a pocakunkat, akkor picit hangosabbak, amikor a vállunkat, akkor még hangosabbak, és amikor a fejünket, akkor nagyon hangosak, akkor nyugodtan lehet kiabálni. Na felkészülni, figyelj! Gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica!
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: holdnad a napja, neki muzsikálok.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén élt egy Kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott enni Bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszort, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az ide látogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvárfőző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misit mindenki ismerte, hét falura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
3: Ki lehet az ilyen korán?
2: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
4: Jó reggelt, Misi Molnár! Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék. Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem. Készülök a holnapi vásárra.
3: Persze, hogy ne, semmi gond,
2: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat és mindenféle odatévet piszkot.
4: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
2: tűnyögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
4: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
2: Amekkor Bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dorombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginoktak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs? Nem, az árpa.
4: Jaj, várjunk csak. Búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
2: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
4: Ennyi, Bajusz!
2: Csóválta meg a fejét.
4: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
2: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
4: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
2: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett. A frissen őrölt liszt csak hult, egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is. Nekem 2 zsák árpaliszt kellene, mondta. Már is készül, felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
5: De ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
2: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
5: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őröl.
2: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van.
5: Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgyis mindenből kenyeret sütnek, nem igaz?
2: Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazda kosár számra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes a méhész, aranyló, akácmézet, hársmézet, napraforgó mézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sátrak és ponyvák. Az egyik helyről sült kolbász és hagymás pecsenye illata szállt, a másikról frissen főtt szilvalekváros dereje gőze kanyargott a levegőbe. A gyerekek mézes kalács szíveket, pörgettyűket és színes szalagokat csodáltak, a zenészek pedig vidám muzsikával csalogatták a nézelődőket, akik kóstolgattak, válogattak.
5: Miért ropog ez a kenyér?
2: Kérdezte egy vásárló a pék standjánál.
5: Valószínűleg egy kis árpa került bele,
2: mentegetőzött a pék,
5: de van benne búza is. És ez a süti? Miért olyan lapos?
2: Csodálkozott a cukrás tandja előtt álló kisfiú.
5: Talán zab is került a lisztbe,
2: sóhajtott a cukrász. A gazda egy asztalnál palacsintát sütött, azt árulta, de a tészta úgy pattogott, mint a gumilabda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Misi Molnár a lisztjükbe. Amikor Misi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott.
5: Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart.
2: Gyorsan odasietett az árusokhoz, és így szólt.
5: Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem. De ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát.
2: Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Misi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Misi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Találós kérdés.
8: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. a mókázás elengedhetetlen kelléke. Hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Györfi Anna vagyok, színésznő, énekesnő, szinkron színésznő. Több mesehősnek is én adtam a hangomat a pályám során, és nagyon szeretek mesét olvasni gyerekeknek, többek között a 3 éves kisfiamnak is. Most fogadjátok szeretettel Skolik Ágnes, Mese a fecskéről, aki nem tudott útra kelni című meséjét. Meleg, nyárvégi este volt. A villanydróton fecskék ücsörögtek. Várták, hogy megérkezzenek a többiek. És közben a közelgő utazásról beszélgettek. Holnap el kell indulnunk. Hosszú út vár ránk. Nézett a távolba Fecske Feri. Igen, ha nem fog esni az eső, útra kelünk. Válaszolt Fecske Teri. A többiek bólogattak, tisztogatták a tollaikat, gondolatban készültek a nagy repülésre. Ahogy alkonyodott, egyre több és több fecske érkezett a villanydrótra, mint a kottás füzetben a kottafejek, úgy ültek a fényes, fekete tollú madarak a húzalokon. Volt köztük idősebb, volt fiatalabb, voltak idén született kis fecskék, de volt olyan fecske is, aki már évek óta megteszi az utat Afrika és Európa között, minden évben kétszer. Lackó a szobája ablakából nézte a gyülekező fecskéket. A szemével követte őket repülés közben, majd figyelte, hogy melyik madár melyik drótra száll le. Egészen elbűvölte őt a csivitelő, fekete tollú madársereg. Anya! Miért gyülekeznek a fecske madarak? Vajon miről csivitelnek? Kérdezte Lackó az anyukáját. A fecskék ősszel elrepülnek Afrikába, és csak tavasszal, amikor már meleg lesz, akkor térnek vissza. Felelte anya. Aztán itt tojásokat tojnak, felnevelik a fiókákat, és ősszel újra útnak indulnak. De hát Afrika nagyon messze van, gondolkodott el Lackó. Vajon hány napig tarthat nekik oda az út? Amint ezen gondolkodott, meglátott megint egy csapat fecskét, akik a vezetékek körül röpködtek. A madarak olyan gyorsan cikáztak le és fel a levegőben, hogy Lackó alig bírta a szemével követni őket. Felültek a drótra, majd újra elrepültek, csiviteltek, hangoskodtak. A kisfiú teljesen belefeledkezett a fecskék megfigyelésébe, amikor hirtelen egy autó jelent meg az utcán. Pont akkor, amikor egy kis fecske alacsonyan az úttest felett repült. Az autó elütötte a kismadarat. Lackó felugrott a székről, szaladt ki a házból, hogy megnézze, mi történt a madárral. Amire az utcára ért, a kis fecske már próbált elrepülni, de nem tudott. Szerencsére nem történt nagy baj, lépegetni tudott, de repülni nem. Lackó a tenyerébe vette a kis fecskét, és kiabálni kezdett. Anya, anya, gyere gyorsan, ez a kismadár megsebesült! Ez alatt a dróton ülő fecskék is észrevették, hogy az egyik kis fecske nem tud felrepülni melléjük. Fecske Teri ijedten nézte, ahogy a kis fiókája próbálkozik a repüléssel, de nem sikerül neki.
4: Mami, nem tudok repülni, segíts!
3: Csivitelte ekkor a kis sebesült fecske.
4: Nem tudok veletek menni!
3: Tette hozzá szomorúan. Fecske Feri és Fecske Teri kétségbeesetten tanakodtak, hogy mi lesz most a fiókájukkal. sajnos sebesült szárnyal nem tud elrepülni velük Afrikába. Közben kiért az utcára Lackó anyukája is. Megnézte, megsimogatta a rémült kismadarat. El kell vinni a madárkórházba, ott majd védett meleg helyen lesz a télen, meggyógyítják, és jövőre utazhat ő is a többiekkel, mondta anya, és már hívta is a madár doktor bácsit. A pajtában van egy kis kalitka, szaladj be érte, kérte Lackót. Teszünk szalmát és vizet bele, és indulunk a kórházba a madárkával. Rendben, felelte Lackó, és már szaladt is a kalitkáért.
4: Hallottad, valami kórházról, meg doktor bácsiról beszélgettek?
3: Kérdezte Fecsketeri a párját. Igen, hallottam. Remélem sikerül meggyógyítani Fecske Tomi szárnyát, sóhajtott Fecske Feri. Időközben Lackó megérkezett a kalitkával. Anya óvatosan beletette a kismadarat, és indultak a kórházba. A fecske pár egy utolsó pillantást vetett Fecske Tomira, aki felnézett rájuk, és elköszönt tőlük.
4: Jó utat nektek! Remélem jövőre találkozunk!
3: A madárkórházban a doktor bácsi megvizsgálta Fecske Tomit.
5: Szerencsére nincs eltörve a szárnya, csak egy kis zúzódás. Gyorsan meg fog gyógyulni, és tavaszra már el is felejti ezt a kis balesetet.
3: Lackó és anya elköszöntek a kis fecskétől, és hazaindultak. Otthon, a ház előtti villanyvezetékeken még mindig ott ücsörögtek a fecskék. Fecske Feri és Fecske Teri is ott ült a dróton, és figyelte a ház előtt leparkoló autót. Lackó, amikor kiszállt a kocsiból, felnézett a fecskékre, és így szólt.
6: Elvittük a kórházba a kis fecskét, már jó kezekben van.
3: Telt múlt az idő. Lackónak sokszor eszébe jutott a sérült kismadár. Egy alkalommal így szólt anyukájához.
6: Anya, felhívjuk a madárkórházat, hogy megkérdezzük, hogy van a kis madár.
7: Persze, kisfiam, rögtön felhívom a doktor bácsit, felelte az anyukája.
5: Minden rendben van a kis madárral, már tud egy kicsit repülni is. Ha erre járnak, látogassanak meg minket,
3: válaszolt a doktor bácsi anyu érdeklődő kérdésére. Eljött a tél, aztán a tavasz is. Lackó az udvaron játszott, amikor csivitelésre lett figyelmes. Felpillantott az égre, és látta, hogy fecskék cikáznak az égen.
4: Visszajöttek a fecskék!
3: Kiabálta, miközben anyukájához futott, aki a veteményesben dolgozott.
4: Remélem, a kis fecske is meggyógyult már.
3: Emlékszel, mit beszéltünk meg a doktor bácsival? Ha meggyógyul a kis madár, akkor elhozza ide, és itt fogja szabadon engedni. Talán már napokon belül jelentkezni fog. Így is lett. Amire az összes fecske visszaköltözött a faluba, Fecske Tomi is meggyógyult. A doktor bácsi elvitte Lackóékhoz, és együtt engedték szabadon, ott, ahol pár hónappal azelőtt a baleset történt. Fecske Tomi felrepült a villanydrótra, ránézett az emberekre, mintha megköszönte volna, amit értetettek. Majd tovább repült a többi fecskével. Néhány nap múlva Lackó nagy sürgésforgásra figyelt fel az istálló környékén. A fecskék röpködtek be az istállóba, majd ki és újra vissza. Fészket építettek. Hamarosan a fészkek megteltek tojásokkal, pár hét múlva pedig már a kis, csupasz fecskefiókák eleségért csiviteltek a szüleiknek. A tavaszra nyár jött, az idén kelt kis fecskék is kirepültek, és ősszel a szüleikkel, nagyszüleikkel együtt várakoztak a villanydróton, készülve a nagy utazásra. A fecskék között ott ült Fecske Feri, Fecske Teri, Fecske Tomi és az ő kisfiókái is. Együtt repkedtek a levegőben, együtt ücsörögtek a vezetéken, és másnap együtt keltek útra Afrikába.
1: Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a magyar nyelv tele van nagyon kifejező szólásokkal, kifejezésekkel? Az én egyik kedvenc mondásom, a tartja benne a lelket. Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor valaki segít a másiknak átvészelni egy nehéz helyzetet. Beszél hozzá, bíztatja, foglalkozik az érzéseivel. Egy szóval, tartja benne a lelket.

0: egyfejűeknek.
1: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüst mókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között. Aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüst mókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megerett a szava.
2: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő és kalandor,
1: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűst csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
2: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
1: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
2: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kabalám. Tudod, hogy mi az?
1: Sandított rám a szeme sarkából.
2: Tudom, bólintottam.
1: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
2: Nos,
1: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
2: Azt történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt.

0: Egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
1: Megesik, bólintottam.
0: Heteken át kerestem Lojzát,
1: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
0: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
1: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Lojza kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
0: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot. Gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térek vissza hozzá.
1: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
2: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
0: Szemetet?
1: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
0: Még hogy szemetet? A csupa értékes halmit gyűjtök Lojzikának.
1: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont.
2: De hisz ez csak szemét,
1: próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
0: De hogy szemét!
1: Kiáltotta.
0: Ebben gyűjtöm Lojzikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
1: Óvatosan rázogattam a flakont.
2: Pedig én üresnek látom.
0: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
1: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
2: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban?
1: Nyúltam egy korhat faládába.
2: Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
0: Kincs bizony,
1: bólogatott a mókus.
0: Azt az üres helyet tartom benne, amit Lojzának a szívében kell majd hordania.
2: Minek neki üres hely a szívében?
1: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Lojzika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
0: Az üres hely arra való,
1: magyarázta az ezüstmókus,
0: hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Ha gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét tele zsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
1: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
2: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
0: Az? A semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
1: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
2: Jó van, bocsánat,
1: menteketőztem.
2: De mondd csak, van még itt valami, amit Lojzikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
0: Hát, van még pár dolog,
1: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
0: Ezüst, ezüst,
1: mondta büszkén.
2: Ezüst?
1: Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
0: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
1: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
0: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
1: Egy gombócágyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
0: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
2: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
0: Tulajdonképpen nem valami erős, ismerte be, de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
1: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
0: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
2: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
0: Persze!
2: Csillant fel a szeme.
0: Az egyik legfontosabb.
1: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
0: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
1: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami.
0: Van benne, vagy 245?
1: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
0: Annak jó, aminek akarod, mondta. Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
1: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245.
0: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
2: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz.
1: Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Sziasztok! Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hová indulsz, Anni Panni?
1: Elszaladok a piacra cseresznyéért.
0: Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, ne! Maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autóspolc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak, mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Haj, de buták vagyunk, kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica! Gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket?
1: Én csak a mi cicánkat keresem.
0: Akkor miért nem a nevén szólítod?
1: Mert nincs is neve, válaszolt Boribon.
0: A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van.
1: Nézd csak! Én vagyok Bozont.
0: Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt a kék egér, a csíkos labda, a lila párna és a zöld tányér. Csak a cica nincs sehol, búslakodott Boribon.
1: Hapci hallatszott hirtelen.
0: Boribon és Anni Panni kiszaladt a kertbe.
1: Ha? Ez a cica hangja? Hol lehet? Erre? Arra? Talán felmászott a nagy diófára? Fussunk!
0: Kiáltott Boribon.
1: Felmegyek érte!
0: És Boribon már kapaszkodott is felfelé a fatörzsön. Fenn a lombok között megpillantotta a cicát. Egy vékony ág végén billegett.
1: Gyere szépen ide, de vigyázz!
0: A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett.
1: Jó, hogy megvagy, cica,
0: örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon.
1: És mi lesz a nevem?
0: Kérdezte a cica.
1: Én már tudom, nevetett Boribon. Át is hívom a szomszéd cicákat. Bozont, Kormi, Körmi, Gombóc, Pihe, Pici és Poci, gyertek át hozzánk ünnepelni.
0: Mindenki eljött. És akkor Boribon kimondta a cica nevét.
1: Hapci!
0: Tetszett a cicáknak az új név. Ízlett a finom tej. Jót mulattak a kertben. Másnap játék közben Boribon hatalmasat tüsszentett. A cica abban a percben megjelent.
1: Hívtál?
0: Boribon nagyot nevetett. Nem, nem, bocsánat.
1: Csak tüsszentettem.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek egy verset. Vörös Sándor, kert. Saláta, uborka, terem a kis udvarba. Mészkörte, vajalma, terem a hegyoldalba. Gyere tartsad kicsi sapkát, adok érett piros almát. Gyere tartsad kicsi kendőt, adok édes puha szőlőt.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4-10 zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki: kocsi út meg gyalogút, föl is út meg le is út, eredj Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs: eredj Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda: itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem bukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem. Csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van! Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög? Hely, mézes teringette! Miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette! Fogj hamar egy lovat, pattanja hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki: hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a 200 vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, s úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
3: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
4: A kerek kő. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malactúr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem. Hiába kelt szegény halász kakas szóval, hiába feküdt le késő éjjel, Hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig, át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mind egyformán kedves én nekem, egytől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jő, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a vízpartjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akadt belé, mint a kis ujjam. Már be is esteredett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondta magában a halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az. Egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ. Belenyomta ismét a vízbe a hálót. S hát amikor kiemelinté, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász. De nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték, mit hozott édesapám? Egy kerekkövet, fiaim, semmi egyebet. Neztek, játszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerekkövet föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégis megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen fény lett, ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte a követ. Szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csuda kő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt? Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten, jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát, ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. Hát, te szegény asszony, add nekem ezt a követ. Adok érte 1000 pengőforintot. Mert úgy tud meg, hogy igazi gyémánt kő ez. A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 1000 pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. De hogy kevesen lette az 1000 pengőt, hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli. Azt mondta hát a szegény asszonynak, hallod, de te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is, mert már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem hallod-e, feleség, mondja a halász, megkérne mérnünk az aranyat, hány véka lehet? Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdi a gazdag ember csúfondárosan. Édesapám pénzt akar mérni, mondta a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka. Majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban, kérdi az öccsé. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magában a halász, most megtréfálnak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Hát ez hogy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édesbátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van. De annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Hallottam ezt én jártomban Keltemben, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Ha látta volna kigyelmet, de megörült a király 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, és megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, és mondja a feleségének, hogy mit hallott. Na bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is amondó vagyok, feleség. Azzal utcú neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is. És ami macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szélvetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hey, uram Istenem, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány annyi felé szaladt, nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt. Fogjátok meg! Kiáltott a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, szalad világgá. Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek két lánya, mint a tűz és a víz, úgy különböztek egymástól. Boriska mindig dolgos és szerény lány volt, ezzel szemben nővére, Terka, rendetlen és lusta volt már kislánykora óta. Mindezek ellenére jól megvoltak ők hárman, csak az asszony szomorkodott néha, amikor nem volt mit enniük. Boriska nehezen viselte anyja sírdogálását, és egy nap elhatározásra jutott. Édesanyám, nem tudom tovább tétlenül nézni a szomorúságodat. Elindulok és beállok cselédnek egy jómódú családhoz, mondta eltökélten a lány. Maradj itthon, lányom, menjen inkább helyetted a nővéred, kérlelte sírva az édesanyja. Ám Boriska hajthatatlan volt. Elbúcsúzott szeretteitől, és nekivágott a vidéknek. Éppen egy rét mellett vitt el az útja, mikor hangos vanyítás ütötte meg a fülét. Egy kutya feküdt a magas fűben, és egy sebet nyalogatott a lábán. Mikor meglátta a szelíd lányt, megszólította. Kérlek, segíts rajtam! Egy tüske belefúródott a mancsomba, de sehogy sem tudom kihúzni onnan, nyűszített a kutya. Boriska lehajolt hozzá, és óvatosan kihúzta a kutya lábából a tüskét. Igazán kedves tőled! Ígérem, meghálálom egyszer! Vakkantott a kutya, és elbicegett az erdő felé. Lány pedig ment tovább az úton, és közben azon tűnődött, mégis hogyan lehetne segítségére egy kutya? Aztán egyszer csak valaki megszólította. Leányom, kérlek, tépkedd le rólam a gazokat! Hadd legyen nekem is termésem, finom, mézédes! Kiáltotta egy gyommal benőtt szőlőtőke. A jólelkű Boriska mindig szívesen segített a bajba jutottakon, és megtisztította a szőlőtőkét. A szőlőtőke nem győzött eleget hálálkodni a lánynak. Köszönöm, hogy segítettél rajtam. Amint tudom, meghálálom majd, mondta, majd a lány búcsút intett, és dúdolva továbbment az úton. Egyszer csak jajveszékelés szakította félbe az énekét, egy kemence volt az. Kérlek, lányka, tömködd be rajtam a lyukakat, hadd adhassak az embereknek kenyeret. Boriska pedig szó nélkül segített a kopottas kemencén. Köszönöm neked, ígérem, hamarosan meghálálom a segítségedet, mondta a kemence. Boriska pedig csak ment, mendegél tovább az úton, míg el nem ért egy takaros kisházhoz. Egy ideig habozott bemenjene, ám az egyre hűvösebb idő meggyőzte. Bekopogott a kapun, majd kisvártatva egy idős anyóka nyitott ajtó. Miben segíthetek, kedves virágszálam? Üdvözölte a néne. Szállást szeretnék kérni éjszakára, s ha akad némi tennivaló, szívesen beállnék szolgálónak, válaszolta illedelmesen a leány. Épp jókor jössz, most hagyott itt a cselédem, felelte az asszony, és megmutatta Boriskának a házat. Nem lesz más dolgod, mint főzni és kiseperni a házat. Ám az én szobámba soha nem teheted be a lábad, figyelmeztette az anyuka. Boriska pedig igazán szorgalmasan dolgozott. Mire az asszony felkelt, már ki is suvickolta a házat. Na akkor most lássam, hogy boldogulsz a konyhában. Elmegyek a vásárba, de mire visszaérek, süstekem pecsenyét. De nem akármilyet ám. Kívül legyen főtt, belül legyen sült, s ne érje se tűz, hely se kemence, mondta a vénasszony, majd fogta a kosarát, s elindult a faluba. Bizony jól feledte a leckét Boriskának, ki hallott már ilyen pecsenyéről, hüppögött a lány, mire egyszer csak valaki mély hangon megszólította. Ne búslakodj, kicsi lány, dob csak fel azt a húst a hátamra, és meglátod, milyen finom ropogósra sül majd. A lány felnézett, s meglátta a mosolygó kemencét. Azt hallottam, segítettél a minap a bátyámnak. Hadd viszonozzam hát a jóságodat. Boriska megfogadta a kemence szavát, és a hátára dobta a húst. Mire az anyóka hazaért, az asztalon várta az ízletes vacsora. Megkóstolta a húst, s bizony még soha nem evett olyan finomat. Így ment ez nap után, s az asszony bárhogy próbált hibát találni Boriskában, nem sikerült neki. Aztán egy nap így szólt hozzá. Kedves lányom, még soha nem találkoztam nálad különb lánnyal, ezért fizetségeden kívül egy ládikóval is megajándékozlak. Majd előhúzott két ládikót. Az egyik ragyogott a pompától,
a másik ócska és kopottas volt. Válasz hát egyet. Inkább magára bízom, néném. Az öreg asszony pedig odaadta neki a kopottas ládát. Majd búcsút vettek egymástól, s a lány hazaindult. A ládikót ki sem nyitotta, csak ment, ment egyenesen, míg el nem ért a kemencéhez. Reméltem, hogy még találkozunk, sütöttem neked finom kalácsot. A kemence addig nem engedte útjára, míg a lány tele nem rakta batyuját. De a többiek sem hagyták üres kézzel hazamenni. A szőlőtőke egy szakajtónyi érett szőlővel, a kutya pedig néhány finom darab hússal ajándékozta meg. De az igazi meglepetés csak otthon várta. Mikor kinyitotta az ódon ládikót, annyi kincs és drága ékszer ömlött ki belőle, hogy egy életre elég volt mindhármójuknak. Ám nővére Terka nem akart osztozkodni, és irigykedve nézte a sok drágaságot. Másnap már kora reggel útnak indult, hogy beálljon szolgálónak a vénasszonyhoz. Úgy esett, hogy útközben ő is találkozott a sánta kutyával, a szőlőtőkével és a kemencével, ám a lustalány egyiknek sem segített, csak ment tovább egyenesen a nagyanyú háza felé. Az öreg asszony őt is felfogadta, ám Terka egész nap csak heverészett. Későn kelt, a házat nem söpörte ki, a vacsorát nem főzte meg, az öreg asszonynak pedig több dolga volt, mint előtte. Ám amikor letelt az egy hónap, az anyóka magához hívatta Terkát. Lusta voltál és hálátlan, de azért megkérdezlek téged is. A cifra vagy a kopott ládát választod? Terka rögtön rávágta. A cifrát! És arra gondolt, mennyi kincs lehet ebben, ha már a kopottas is tele volt. Hamar hazasietett, és közben arra gondolt, hogy fog majd Boriska irigykedni, ha meglátja az ő temértek kincsét. Mikor hazaért, végre kinyitotta a ládikót. S tudjátok, mi volt benne? A sok drágaság helyett csak néhány elszáradt kórót és egy sziszegő kígyót találtak benne. Fogták hát a cifra ládikót, és kihajították.

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki, hallod-e te ingyen élő bognár?

0: Róka is. Ott a szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán bósult a bognár. Hátrament az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, megmegállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Elé veszi, belé fúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatta egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét! Lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony, noha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdegatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi! Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek anyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulakpásztorra! Fogadj Isten, felséges király, adjak-e nyulat? Hallgas, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy idejött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni? Más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, Fusselvéle.
1: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: Nem jó.
1: Kukuriku, jó reggelt! Mondja kakas, ha felkelt. Keljetek fel, gyerekek! Óvodába menjetek!
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Köszöntelek benneteket! Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást. A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek,

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs.

0: Élt egyszer egy szegény halászember a világ végén, akinek annyi gyermeke volt, mint csillag az égen, csak éppen etetni nem tudta őket. Nem volt túl szerencsés ember, ritkán akadt a hálóba jó fogás. Ezzel szemben a halászember bátyja a legtehetősebb férfi volt a faluban, de neki meg gyermek nem jutott. Mikor a halász családja éhezett és átment, hogy bátyja segítse meg néhány falattal, az mindig ezt válaszolta. Adok én szívesen, de cserébe add nekem valamelyik gyermekedet. Ám a halász hallani sem akart róla, úgy szerette mindegyiket, hogy egyiket sem cserélte volna el. Történt egyszer, hogy a halász és családja már napok óta éhezett. És akkor egyik hajnalban azt mondta az asszonynak. Maris, kimegyek a folyóhoz, és én addig vissza nem jövök, míg tele nem lesz a hálóm finom falattal. Így is történt. Ott üldögélt egész álló nap a folyóparton, de a szerencse újra elkerülte, és még csak egy aprócska hal se akadt a hálóba. Hogy fogok így az asztalra vacsorát tenni, esett kétségbe. Szomorúan kiemelte a hálót a vízből, de épp hogy csak elbírta, ugyanis egy óriási kő volt az alján. Egy igazi, szép kerekkő. Feldühödött a halász, és egy mozdulattal visszadobta a hálót a kővel együtt. Ám amikor újból kihúzta volna, ki tudja hogyan, a kerekkő ismét a hálójába került. Na most már megfogta két kézzel, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. És lássatok csodát, mikor a hálóját újra kihúzta a vízből, a kő benne volt. Látta, hogy ettől nem fog tudni könnyen megszabadulni, hát fogta, és hazavitte magával. Gyermekei boldogan üdvözölték, mikor hazaért, ő pedig odaadta nekik a követ, hadd játszanak vele. És a gyerekek úgy örültek neki, hogy le sem tudták tenni. Lassan beesteledett. A halász meg a felesége lepihentek. De a gyermekek még mindig a szoba közepén játszottak a kerekkővel. És ahogy ide-oda gurították, egyre fényesebb és fényesebb lett. Hanem a halász megunta a rikoltozást, és mikor megfordult, hogy rájuk pirítson, a szemét sem bírta nyitva tartani a kő ragyogásától. Hát ez meg miféle drága kő, kiáltott fel. Erre már az asszony is felébredt. Ez megér vagy 100 pengőt. S gyorsan megegyeztek, hogy reggel elviszi a feleség a királyhoz, hát ha megveszi tőlük jó pénzért. Másnap már ott is állt a király előtt a feleség, kezében a ragyogó kővel.
1: És mégis, honnan van ez a kő?
0: Kérdezte a király. Az uram találta a folyóban.
1: Igazi különlegesség. Adok érte egy zsák aranyat.
0: Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Egy zsák arany, hiszen még gondolatban sem látott annyit.
1: No, jól van, legyen 2 zsák, vágta rá a király.
0: Ám az asszony továbbra is csak ott állt némán, s a király azt hitte, továbbra sem elég a jutalom, hát megemelte.
1: Rendben, adok érte kereken 3 zsák aranyat.
0: Az asszony szája a füléig ért, s végre bólintott egyet, így megegyeztek. A király pedig adott neki lovat, szekeret, hogy elbírja mind az aranyat, amit a drága kőért kapott cserébe. Volt nagy boldogság otthon. Végre jutott étel az asztalra, s nem is akármilyen, hanem eztán vacsora után a halásznak új ötlete támadt. Mérjük meg! Mégis, hány véka arany ez? El is küldték még aznap az egyik fiúkat, kérjen a halász bátyjától egy vékát.
1: Mégis, minek az nektek? Nevetett gúnyosan a bátyja.
0: Pénzt kell mérni.
1: Pénzt? No persze, hitetlenkedett. Vigy csak, aztán majd megnézem én is.
0: Mikor odaért, a szája is tátva maradt a csodálkozástól, hisz még életében nem látott ennyi aranyat.
1: Honnan van ez a sok pénz? Kérdezte nyájasan.
0: És akkor a halász azt gondolta. No, most móresre tanítalak.
1: Hát bizony, a király adta a 3 gírhes macskánkért, felelte.
0: Elárasztották a palotát az egerek. Én meggondoltam, elviszem ajándékba. Hát, ha segítségükre lesznek. Mikor ezt a kabzsi báty meghallotta, már szaladt is haza, hogy elújságolja a feleségének.
1: Gyűjtsük össze a macskákat a faluban, s gondolj csak bele, mennyi aranyat kapunk majd.
0: Addig keresték ketten a macskákat, míg elő nem került egy egész szekérre való. Mindjárt vitték is a palotába. Alig bírták becipelni a macskákkal teli zsákokat, úgy izektek mozogtak.
1: Uram, királyom, nézze, mennyi macskát hoztam. Azt hallottam, jól jön itt a palotában.
0: Azzal szélnek eresztette mindet, a macskák pedig egy szempillantás alatt uralmuk alá vonták a kastélyt. Ott voltak mindenütt. Az asztalon, a széken, de még a csilláron is lógtak. A palota népe közben meg sikoltozott a rémülettől, össze-vissza szaladgáltak, s közben a király kiadta a parancsot.
1: Fogjátok el ezt a gazfickót!
0: A halász bátyja pedig futott, ahogy a lába bírta. Talán azóta is menekül.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ennyi, mennyi, te láttam magam, ennyi, lehet a vitat. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így. Lehet, és így.

0: A bakkecske meg a kos. Élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg asszony. Volt egy bakkecskéjük meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak, ahova a bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményes kertbe ment káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágos kertbe füvet legelni, a kos oda is utána ment. Azt mondom én neked, asszony, szólt az ember a feleségéhez. Hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert se a veteményes kert, se a virágos kert nem marad meg tőlük. Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát vartak maguknak, és elindultak világgá. Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkas koponyát találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk. A bakkecske viszont bátor, de igen gyenge. Emeld fel a farkas koponyát, kos barátom, te vagy az elősebb, szólt a bakkecske. Vedd fel inkább te vagy a bátrabb. Addig vitatkoztak, míg aztán közös erővel fel nem emelték, és bedobták a tarisznyába. Tovább mennek, mendegélnek, hát látják, tűz lángol az egyik mezőn. Menjünk oda mi is, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne faljanak. Oda mennek a tűzhöz, a tűz körül három farkas ült. Kását főztek. Mit tehetett a két jó barát? Jó estét kívánt a farkasoknak. Jó estét, jó estét! Örültek meg a farkasok. Még nem fő a kásánk, de most már hús is lesz hozzá. Belőletek! Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a farkas koponya. Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkas koponyát! A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette a koponyát. Nem ezt, hanem a nagyobbikat, mondta a bakkecske. A kos megint kihúzza ugyanazt. Van ott még nagyobb is, azt add ide. Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg innen, mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, lám csak egyre másra húzzák elő a tarisznyából a farkas koponyákat. Megszólal az egyik farkas. Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már, de fel kell még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. Azzal fogta magát, és már szaladt is. Várja a másik két farkas, mikor tér vissza a társuk, de közben ők is nagyon gondolkoznak, miként illanhatnának el innen. Elment az a gézengúz, aztán bizonyára leült valahol. A kását meg nincs mivel felönteni. Török egy vesszőt, és megyek visszakergetem. Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább üldögélt, nagy rémülten. Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük. Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak. Na komám, most már kapjunk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is a lábunkat. Hamarosan bekapkodták, aztán utcu neki, vesd el magad. Az első farkas ez alatt így gondolkozott. Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg egy kostól. Menjünk csak vissza. Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket oldott és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. Te vagy az idősebb, mondja a két fiatal farkas az öregnek. Te mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebattákat. Hanyat feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette az egyensúlyt, és ráesett a farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát. Hozd csak fel ide az öreg farkast, majd én ellátom a baját. Felpattantak erre a farkasok, neki iramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út. A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyulak pásztora. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
1: Kérlek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
0: Cincogta a kis egér.
2: Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem?
0: Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstént szolgálatra jelentkezett.
2: És mondd csak, mihez értesz, fiam?
0: Kérdezte tőle a király.
2: Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell.
0: Húzta ki magát büszkén a fiú.
2: Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is.
0: A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgyse tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
1: Nem akarlak zavarni, de kérhetnék egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
0: mondta félénken az egér.
2: Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
1: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
0: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
2: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
3: Hát te fiam, mi áradban erre?
2: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat. Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elkódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, és gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló odament a legényhez, ám az nem akart nyulat adni neki. De hisz a király kérésére jöttem, felelte a szolga. Este óriási lakoma lesz a palotában, s a király ragaszkodik hozzá, hogy megsüssünk egy nyulat. Ám a legény nem akart hinni a cselédnek. És akkor egyszer csak a fiú vállára ugrott az egérke, majd a fülébe súgta. Add csak oda neki, majd én visszaszerzem. Erre megnyugodott a fiú, és az egyik nyulat berakta a szolgáló zsákjába. Ám az egér sem tétlenkedett, azon nyomban felmászott a zsákra, és elkezdte megrágcsálni. Nem telt el pár perc, s a kisegér akkora lyukat rágott a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját. Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat. A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. 1-es és a 2-es. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket. Hamu Jankót.
5: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
4: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
6: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
4: Hamu Jankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
6: Ne búsulj! ha elfogadsz engem mennyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
4: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamu Jankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamu Jankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lovalába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamu Jankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kedves gyerekek! Ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajúz a bimbó jehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
0: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól,

0: Vágyakozóan bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrúd eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrúd úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni. Súgtam oda Gertrúdnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barney apukáját. Aztán Gertrúd következett, majd Lord, végül pedig Barney elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt kétlábúhoz tartozik. A kétlábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barneyékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barneyval a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrúd mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrúd közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrúd fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrúd egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva, hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertruddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrúdtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrúdot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogyha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrude és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egy kupac kupac kukac, meg egy kupac kupac kukac, az két kupac kupac kukac. Na sziasztok, Patrik vagyok. Aki sok nyelvtörőt mond annak, szép, tiszta lesz a beszéde. Tegyünk ezért együtt közösen. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utána. Mára tudjátok. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Most mondjuk el együtt, közösen. Egy kupac kopasz kukac, most mondjátok velem. Egy kupac kopasz kukac, jöhet a következő rész. Meg egy kupac kopasz kukac, most együtt. Meg egy kupac kopasz kukac, és akkor a legvégét, az két kupac kopasz kukac, most együtt, az két kupac kopasz kukac. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a háló helyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
4: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
3: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
4: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor, nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
5: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
3: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
5: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
3: Azzal eltipegett az általúton, és egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
4: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
3: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leány kérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
6: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
3: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp, nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
4: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa,
3: mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
4: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
3: szólt a legkisebbik.
4: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol,
3: mondta a legidősebb.
4: Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne föl a mi haszna.
3: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
5: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba? Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak-villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott. Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást? Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy galjat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, tehát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáprázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémántfasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi. Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk. Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség. Szép fényes kastély állt a túlparton, vég muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta. Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik. Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
7: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk! Meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
5: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott. Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király. Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait. Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte. Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen. Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat, rendelkezett a király, majd a katonához fordult. Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül? Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban. Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyóvizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.

0: török Mehmed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmed lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmed.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmed.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmed, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmed, s felrúgták a tehenet.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

robbanás várható. Figyelem, figyelem! Ha az út szélén bebábozódott pillangókat láttok, vigyázzatok rájuk, lehet, hogy tündérek. Ne ébresszétek fel őket!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István, Hazatérés a Balatonról. Hely, Balaton, Balaton! De boldog volt a sok gerek, meg az apró, piszén-piszekölyök mackó a te csodás partodon. Az a két hét, amíg látták tükröt kékjét, elszállt sebes szárnyakon. Jött a búcsú ideje. Huldogált már a fák csipkés levele, ködült reggel a vízparton, meg túlnan a sok hegyormon, szélszántotta a vizet, és a nád közt seregelve belesírt a végtelenbe a búcsúzó madárnépség. Közelget már a szüret. Hely, Balaton, Balaton, de vidáman folyt az élet a te csudás partodon. Hogy labdáztak, fogócskáztak, homokoztak, bújócskáztak, hullámodban, hogy úszkáltak, s nehéz kedvel végül elbúcsúztak tőled, szívükben az emlékeddel. Jött egy mozdony, jött a parton, dübörögve, csattogott a sínen végig, zúgva, döngve, mögötte futott a vonat, hozzáláncolt. S a sok gyerek a vonaton nézte, hogy fut a Balaton, s a csöpp bogyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó az ülésen örömében vidám medvetáncot táncolt. Brumma, brumma, brum, Balaton! Vonatozunk, vad vonaton! Brumma, brumma, brum, buborék! Ennyit úszni ontig elég! Pazekas Eszter s Katona Anna összefogózva állt föl a padra, integettek a Balatonnak, és búcsúzóul csak ennyit mondtak. Én elmegyek, te itt maradsz, Isten veled, kismalac. Mindenki mondott valami semmiséget, mert mindnyájan megszerették azt a csudás, szép vidéket. Futott velük, ment a vonat, messze-messze. Végül eltűnt a Balaton, s nem látszott más, csak az égbolt végtelenje. És sajnálta akkor a Balatont vackor.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: De szia, Csukásmese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélte neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést a Medárd.
2: Ja, igen. Lenyom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy igazon.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játék a másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
2: Hát persze az ápolnájuk,
3: mondta Medárd.
2: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, hogy orvososak. Minél több emberem és masin tudok segíteni.
3: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
2: Nem így,
3: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
4: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élő szereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
6: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan csöp.
5: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie.
6: Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott.
5: Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
6: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama? Aggodalmaskodott csöp.
5: Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
6: Hát te ki vagy?
5: Kérdezte kíváncsian csöp.
7: Én a sas vagyok,
5: válaszolta.
6: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
7: Szállj csak lejjebb, oda lett már nagy szükség van rád,
5: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
7: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
5: A virág megszólította.
7: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
6: Én csöp vagyok. Hát te ki vagy?
5: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
7: Én a kikerics vagyok, válaszolta a virág.
6: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
7: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
5: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
7: Neki rugaszkodott,
5: legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
6: Korom sötét lett körülöttem minden.
7: Ne félj!
5: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, ami nem találkozol a testvéreiddel,
7: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
6: Nagyon szívesen!
5: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
7: De tévedett.
6: Ki van ott?
5: Kérdezte kissé remegve.
7: Csak én vagyok, a vakond!
5: Hallotta közvetlen közelről.
6: Mit csinálsz te itt?
5: Kérdezte kíváncsian csöp.
7: Dolgozom! felelte Vakont. Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
6: Na hát, ámult el Csöp. Igazán érdekes mesterség, majd büszkén hozzátette. Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
5: A Vakond jóságosan elmosolyodott.
7: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
5: Miután elbúcsúztak, Csöp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöp testvérkéi, nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt. Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert. Csöp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
7: Hát ti kik vagytok?
5: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöp.
6: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
5: válaszolták.
6: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
5: Csöp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
6: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
7: Tényleg?
5: Dugta ki a fejét Csöp a paplan alól.
6: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk.
5: Aki nem hiszi, járjon utána. Keressenek Csöppet, a kis esőcseppet.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Süsű a Sárkány című báb sorozat először hangjáték volt, és csak utána csináltak belőle bábfilm sorozatot? A mese hangjátékot a gyerekek a rádióban hallhatják. Itt a szereplőknek csak a hangjukat halljuk. A kinézetüket, az arcukat a hallgatóknak kell elképzelniük. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok!
9: Sziasztok!
8: Én Zokni vagyok.
9: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
8: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukás Mese Rádióban.
9: A legnagyobb
8: Ruhamanó Fonalszál. Sziasztok! Van egy ötletem.
9: Na, mi az?
8: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
9: Ez egy frenetikus ötlet.
8: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
10: Az összes szereplő?
8: Jó. Oké, jó. Hát akkor kezdjük el.
9: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
8: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
9: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
8: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
9: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
8: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék.
9: Szájába vette, horgatta, aztán ledugta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt, és ott hagyta.
6: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője, és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni, csupa sár és piszok volt már.
9: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
11: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
6: Azt mondta a kutyájának.
11: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
9: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
11: Nem a tiéd ez az okni?
6: Kérdezte Marika néni Gergőt.
11: A földön találtuk. Biztosan lefújta az erkélyről a szél.
6: Mondta Gergő anyukája.
11: Köszönjük szépen.
9: Milyen piszkos!
6: Szomorodott el Gergő.
11: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
6: Vigasztalta anyukája.
9: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
6: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
9: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
6: Nehogy megint elvigye a szél.
9: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
6: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugri Füles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
3: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: Ott is kell viselkedni, de hát ott szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
1: Tüskés hátú ezt elismerte.
3: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
1: Tüskés hátul vállát vonogatta.
3: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, ha megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
1: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
3: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül

0: kell lenni. Megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
1: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
0: De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
1: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
0: Tüskeszetú nagyon elcsodálkozott.
1: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében.
0: És a vízzel?
1: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne, nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
0: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
1: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra,
0: úgyis gyorsabbak nálad.
1: Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel.
0: És nem is játszhatok.
1: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég?
0: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt.
1: Hát ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy verset fogok nektek elmondani. Gyurkovics Tibor, iskola nyitogató. Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? A takács, a kovács, a kőműves, meg az ács. A kardjával oda jár Keselovon a huszár. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, mennyi szálat fon a pók. Itt tanulta meg az ít, hogy a rózsa kivirít. Hogyan írja le az út, s a Dunántúl csupa púp. Pörögtek az ők, az ők, mint a fényes köszörűk. Itt kezdte a hóember, jaj, de szép a december. Itt sütötte meg a pék a legelső kenyerét. Itt tanulta meg a csősz, mikor sárgul meg az ősz. Minden ember itt tanulta meg, hogy mennyit ér a munka. Ét is, bét is, cét is, itt tanulok én is. Kinyújtom a kezemet, ha ugyan elérem a kilincset, s bemegyek. Pirosan, fehéren, körülöttem karikában kürtös-fürtös kobakok. Itt tanult meg a halász is készíteni csónakot. Itt tanulta meg az át és a matematikát. Itt tanulta meg az ót, hogyan kötik a csomót. Meg a dét, meg a tét, emberek becsületét.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog, hajnalban és este lógatja a fejét. De amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.

0: kakaom, öleljetek meg!
1: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, Mirmúr nyomoz Budapesten. Lent a Duna, fent a vár. Mirmúr a hegyeket bámulta. Jó magas, állapította meg. És hogy menjek fel? Repüljek, nem vagyok én madár. Ekkor észrevett valamit, olyan volt, mint egy szekrény, és mászott, siklott fölfelé, emberek szólogtak benne. Na ez az, ahol ennyi ember elfér, ott elfér egy macska is, ezen megyek fel a várba. Nem sokat tétovázott, amikor a siklószekrény leért a földre, gyorsan besurrant. Mehetünk, nyávogta halkan, és már siklottak is felfelé. Mirmúr figyelt és fülelt, ahogy egy nagy nyomozóhoz illik. Az egyik utas éppen ezt mondta a másiknak. Tudja ön, hogy ez a sikló, amelyen most utazunk, a második volt a világon? Most már tudom, válaszolta a másik utas. És büszke vagyok rá? Én is büszke vagyok, gondolta Mirmúr, és most már tudom, hogy siklónak hívják. Amikor felértek a várba, Mirmúr kiugrott. Köszönöm az utazást, nyávogta udvariasan. Majd arra gondolt, hogy mielőtt tovább nyomozna, körülnéz egy kicsit. Szép idő volt, és gyönyörű volt a kilátás. El lehetett látni egészen az ég aljáig, Budapest széléig. Mirmúr gyönyörködve bámészkodott, még sohasem látta ilyen magasból a várost. Eddig inkább csak járda közelben látta, vagy esetleg picit magasabbról, ha a fára mászott. De az nem volt igazi kilátás. Ez az igazi. Ezért érdemes volt ide feljönni. Egy vers jutott eszébe, olyan macska vers. Elmormolta hát a bajusza alatt. Itt van Buda, ott van Pest, a kettő együtt Budapest. De azért versmondás közben is bámészkodott tovább. Először is látta lent a Dunát. A nagy folyó csendben lustán folydogált. Mirmúr sejtette, hogy a tenger felé megy. Aztán látta hidakat, ahogy átíveltek a Duna felett. Megszámolta őket balról jobbra. 7 hidat látott. Először balra messze volt az Árpád híd, aztán a Margit híd, a 2 híd között volt a Margit sziget, utána a Lánchíd, ez pont szemben volt a várral. Jobbra az Erzsébet híd, tőle jobbra a Szabadság híd. Utána a Petőfi híd és legszélén a Lágymányosi híd. Oda kiáltott a hidaknak, látlak titeket, ti 7 gyönyörű híd! A gyönyörhidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirmúrt, bámészkodott tovább, s a bajusz alatt motyogott. Látom az országházat, de nem látom Orizat Riznyákot. Jobbra fordult, és megbámulta a Gellért hegyet. Látom a Gellért hegyet, szép nagy szobor van rajta, és még mindig nem látom Orizat Riznyákot. Balra fordult, balra látom a halászbástyát, de még most sem látom Orizat Riznyákot. Lefelé nézett a mélybe. Nem látom az alagutat. Ha persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom Orizat Riznyákot. És nem tudom, hol van. Majd elmosolyodott. Ideje megkeresni. Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának. Viszontlátásra, megyek nyomozni. Körülnézett, hogy merre is menjen, és meglátta a Mátyás templom égnek nyúló tornyát. Arra megyek. Az a legmagasabb, vagyis magasan kiemelkedik, és Orizat Riznyák biztosan valami kiemelkedőnél hagyott valami jelet, hogy biztosan észrevegyen. Mert ő kiemelkedően okos macska, én meg kiemelkedően nagy nyomozó vagyok. A kiemelkedően nagy nyomozó, vagyis Mirmúr, körbejárta a Mátyás templomot. A templomot több magyar király építette ugyan, de végül Mátyásról nevezték el, mivel ő fejezte be az építtetést. Vagyis a templom nagyon régi, és sok mindent megért már, és bölcsen tűrte, hogy Mirmúr körbe szimatolja. A nagynyomozó nem sokat tudott a királyokról, a jelet kereste, ami útba igazítja. Az alacsonyabb toronynál, amit Béla toronynak hívnak, meg is találta. Mirmúr nézte a jelet, s egy pillanat alatt megfejtette. A felkiáltó jel azt mutatja, ahol éppen állok. A többi meg igazán gyerekjáték. Körbe kell menni, és a végén balra. Ott van egy kapu. Gyorsan elmaszatolt a jelet, nem kell, hogy más is lássa, aztán elindult körbe. Megcsodálta a Széchenyi könyvtárat, így törzik az összes magyar könyvet. Ezt annak is tudnia kell, aki még nem tud olvasni, hogyha majd megtanulja az ABC-t, ismeri az utat. Gróf Széchenyi Ferenc alapította, róla kapta a nevét. Megbámult a Nemzeti Galériát, itt meg a magyar festők és a szobrászok művei vannak. Ezt az is megnézheti, aki egyáltalán nem tud olvasni. Megnézte a Történeti Múzeumot, amelyben főleg a középkorú emlékeket őrzik. A múlt az nagyon fontos és érdekes, hogy kik éltek itt előttünk. Ők is itt hagyták a jelet, mosolygott Mirmúr. A múzeumok a budavári palotában kaptak helyet, Mirmúr hátrálva egy kicsit messzibről megnézte az egészet. Valamikor ott lakott a király. Most nincs király, most múzeumok laknak benne, mormogta nagyokosan. Befejezte a bámészkodást, meg az okoskodást, felgyorsított, kocogott és ügetett, mert érezte, hogy rohan az idő, és ő még nem is reggelizett. Futó pillantást vetett a levéltárra, ahol a régi iratokat őrzik, és lefékezett a Fortuna háznál. Izgatottan szimatolt, a kapuból incsiklandó illatok áramlottak. Itt fogok reggelizni, döntötte el, mivel hogy útba esik, vagyis hogy egybe esik itt minden. Itt az étterem, itt vagyok én, és itt bent a hasamban az éhség. Érzem, hogy mardos. Vagyis minden megvan, kivéve a reggelit. Hogy hogyan lehet itt megreggelizni? Mirmúr tudott egy-két trükköt, mert rengeteg ötlete volt, ha az evés került szóba. Benézett az ablakon, és kiszúrt egy bozontos szemüldökű mosolygós férfit, aki az ablak melletti asztalnál ült. Mirmúr finoman megkocogtatta az üveget. A bozontos szemüldökű azonnal oda nézett.
4: Mi? Egy macska, egy bajuszos macska, kiáltotta örvendezve. Nem vagy szomjas?
3: És a sörre mutatott. Mirmúr a fejét rázta. A bozontos szemüldökű észbe kapott.
4: Ó, akkor biztosan éhes vagy,
3: Mirmúr bólogatott. A bozontos szemüldökű odaintett a pincét, és valamit magyarázott neki. A pincér a vállát vonogatta.
4: Ha megfizeti...
3: Majd kijött az utcára, és egy nagy adag fagylaltot tett le a macska elé. Mirmúr egy szempillantás alatt befalta a fagylaltot, és búcsúzul, bemosolygott az ablakon. Köszönöm, nyávogta. Most rohanok. S rohant, de most egy kicsit lassabban, mivel tele volt a hasa. Így érkezett el a bécsi kapuhoz. Azért hívják így, mert az út rajta át éppen Bécs irányába vezet. De Mirmúr most nem érdekelte... Bécs, ő a jelet kereste. Meg is találta rögtön. Az az igazság, hogy nem kellett nagyon keresni, hát majd kiszúrta a szemét. A jel egy nagy papírra volt rajzolva, a papírt meg egy bokorra tűzte, orizatriznyák. Mirmúr leszette a papírt, kiteregette és megnézte. Töprengett egy róm, meg egy ó betű, ó, vagyis régi. Nézzük csak, milyen óbetűs régiségek vannak. Van ókor, óbor, óév, de azt hiszem, hogy most nekem nem ez kell. Ó, van még Óbuda, ez az, a világos. Óbudára kell menni, és romokat kell keresni.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
6: kenguruk. Mekkora egy elefánti minden zűrbe beleránk. Ki nem fér a krokodiltól? Mert csíkos a zebra. Mitől hízik a kis béka, ha tóba van fagyva?

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közös, egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében, elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úr jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak, éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recsrop! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sünnycsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sünuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb arc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sünnycsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Panni levele Tamarához. Egyik esős napon nagymama levelet írt. Kinek írsz? Kérdezte Panni, aki szintén az asztalánál rajzolgatott. Anyujéknak. Te miért nem írsz levelet Tamarának? Én még nem tudok írni, de rajzolni tudsz. Emlékezz vissza, úgy ismerkedtél meg Tamarával. Panni arca felragyogott. Hogy rajzoljam le azt, hogy kedves Tamara? Kérdezte hosszas töprengés után. Tamarát le tudott rajzolni. Akkor írd azt, hogy édes Tamara. Az édes helyett pedig oda rajzolhatsz egy szaloncukrot. Persze, kiáltott Panni örömmel. Először is lerajzolta, hogy odakint esik az eső. Ő meg a szobában levelet ír. Az ágyon ott fekszik Csimpajkó, a kis párna kellős közepén. Pedig tudja, hogy nem szabad neki. Már háromszor ledobták, mégis visszaugrott. A kutyaházban Smirgli alszik. A Baromfi udvarban lakik Kikiri és Kotkot. Tegnap a másik Kotkot kis csirkéi is kikeltek egy kosár tojásból. Panni azután lerajzolta, hogyan esett bele a Pöttyös Panni baba az esővizes hordóba. Véletlenül. Azért esett bele, mert Panni felkapaszkodott a hordóra, hogy megnézze, mennyi víz van benne. Akkor Csimpajkó, aki egy nagyon kíváncsi kis cica, az ő hátán felrohant, és zsupsz, belepottyant a hordóba. Az ijegységtől Panni kiejtette a kezéből a babáját. Megbillent, és a következő pillanatban már benne is volt a hordóban. Fejjel lefelé esett bele. Szeme, szája, napozója csupa víz lett. Amikor Kati néni kiszedte őket a hordóból, mindhárman csuromvizesek voltak. Befejezésül lerajzolta, hogy szeretettel öleli Tamarát. Végül aláírta a nevét. Pöttyös Panni. Gyorsan múltak a szép, meleg augusztusi napok, és egyszerre megint csomagoltak. Panni nagyon sírt, amikor megtudta, hogy Smirglit nem viheti magával. Smirglinek a házat kellett őriznie. Csimpajkóról azonban semmiképpen nem akart lemondani, és Csimpajkó sem tágított mellőlük. Ha kinyitottak egy bőröndöt, rögtön beleugrott. Velünk akar jönni, és fél, hogy itt hagyjuk, magyarázza buzgón Panni. Jobb neki itt. Megszokta ezt a szép nagy kertet. Szomorú lenne nálunk, mondta nagymama. Csimpajkó ott akar lenni, ahol én vagyok, sírta Panni. Rendben van, simogatta meg a fejét Kati néni. Fogd a karodba, amikor elindultok. És ha valóban veled akar menni, akkor elengedem. Panni felsikoltott örömében. Csimpajkót már le sem tette a kezéből. Sürgette az indulást. Minden jól ment addig, míg ki nem léptek a kert kapuján. Csimpajkó szeme már a kapuban kétszer akkorára tágult, mint amekkora lenni szokott. A fülét hátra csapta. Amikor a kaputól távolodni kezdtek, a szőre lassan felborzolódott. Azután nagy zakatolással eldübörgött mellettük egy vonat. Csimpajkó nyávogását még ebben a fülsiketítő zajban is meghallották. Fújva, karmolva kapálozni kezdett. Kiszabadította magát Panni karjából. Visszabújt a kerítés alatt a kertbe, és nyomát sem látták többé. Ne sírj, vigasztalta Kati néni a boldogtalan Pannit. A cica ragaszkodik a házhoz, ahol született. Jövőre, ha visszajöttök, itt vár majd. Elfelejt jövőre, zokogta Panni. Téged itt soha senki sem felejt el, Pannikám. Panni ettől egy kicsit megvigasztalódott. Amikor a vonat elindult, sokáig integetett Kati néninek. De már arra gondolt, nem sokára látni fogja Tamarát meg Péterkét. Azután hirtelen eszébe jutott az óvoda. Nagymama, kérdezte izgatottan, nem szállhatnánk ki mindjárt az óvodánál ebből a vonatból? Nagymama elnevette magát. Azt hitted, meg sem állunk addig? Hát, a nyaralás már elmúlt, és te megígérted, hogy utána rögtön óvodába mehetek. Amit én ígérek neked, azt mindig megtartom. Egy hét múlva óvodás leszel, Pannikám.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Korcsog Laura vagyok, az M2 Petőfi TV műsorvezetője, és most olvasok nektek egy mesét. Zák Zoltán, egy búzaszem története. Meleg, kora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj és fogoly családok már csomagoltak. Tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi a kicsinyeiket a vércsék és a puska golyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és a jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és a búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket! Bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, is veletek mehetnénk. Egy öreg fűri vigasztalni kezdte. Sose búsulj! Bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat. A cséplőgépet, a malmot, a lisztes zsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búza szemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból. Nekem pedig nincsen szárnyam. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este ciripelni kezdtek a tücskök ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud ciripelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házatásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mi csinálhatnék? Töprengett egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagorulnék a testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba. Így búsongott 3 nap és 3 éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búza szemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröny, és azt mondta neki. Most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búza szemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik jövő tavaszig.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, gyerekek! Polyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után brumma-brumma feszült álmazon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj! Igen jó lakott, piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal felsóhajtva három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fáramászni volna jó, szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fáramászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna, hanem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogjos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma, brumma, áll magosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, teli is teli álm a gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat. Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lombos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pince legmélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hó, hó, hó, hó, fára mászni volna jó. Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor. S felelte vackor. Én már alszok. Alszok az ágyamban végre. Csak mielőtt álmodnék is erre a sötét sötétre, hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapó házában, a konyha egyik hasadékában éldegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öregapó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kis egér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhába merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kis egér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert, mindenki zegzugott, mint az öregapó, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szeretném végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ez bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kérd tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd, mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához. Megfordult hát, és hazafelé vette az irányt.
Családja kitörő örömmel fogadta az ifjút.

fiúegeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér, csak nem északra van tőlünk ez a híres tó, kérdezett vissza az egérpapa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó, csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kisegér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam, hencegett a kisegér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kisegérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egérpapa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kisegér, a patanyom végtelen tenger. A vakontúrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kisegér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és akarok talán inkább kérek.
1: Csukás Mese Rádió. Ti jártatok már nyári táborban? Tudjátok, mi az a tábor? A tábor egy nagyon izgalmas hely, ahová a gyerekek nyáron elmehetnek néhány napra, vagy akár egy hétre is. Ilyenkor sok új kaland vár ránk. A táborban rengeteget lehet játszani, nevetni és új barátokat szerezni. Az ilyen helyeken sokféle program van. Kézműveskedés, éneklés, sportolás, kirándulás és sok-sok közös játék. És képzeljétek, még tanulunk is egy kicsit, de nem úgy, mint az iskolában. Itt minden játékosan történik, így észre sem vesszük, és már is okosabbak lettünk. A táborban gyakran együtt eszünk, együtt játszunk, néha még együtt is alszunk a többiekkel. Ez nagyon izgalmas élmény. Este sok helyen tábortüzet is gyújtanak. Ilyenkor körbeülünk, énekelünk, mesét hallgatunk, és együtt örülünk a vidám napnak. A tábor arra is jó, hogy bátrabbak legyünk, kipróbáljunk új dolgokat, és egy kicsit önállóbbá váljunk. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a tábor végére tele leszünk szép és feledhetetlen emlékekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom-pom, pompás szép új kalapom, pom-pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni. Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vörös Keresztet. Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott, remegve. Ott van, miatta jajgatok, meg remegek. Mi van ott? Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz? Picur oda nézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette. Változzát, gyorsan változzát, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál. Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picur nyakába simult. Én is remélem, hogy sálat nem eszik. És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picur. Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam. A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop. A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte tapsifülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt! A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hop-hop. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hop-hop. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, rosszcsont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsifülű. Most porolj, te szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát! Kiáll a szőre! Nézd a csámpást! Lelóg a karimája! Te világcsúfja! Te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Kiglancolt nyavajások. A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű, mi a nyavaja, ez a csámpás, torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak, akkor jó leszek. Kalappusztítónak, akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett. Jaj, erjön, ott jön! Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
3: Nincs.
2: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva bíztatta. Igen, igen, törd a fejed. Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van. Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picúr a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra? De mire? Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra, mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk! Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban. Engem kerestek? Kérdezte udvariasan. Téged! Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picúr. Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam, mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr. Valódi külföldi csokoládé. Külföldi is jó, rikkantott a Pompom. Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr, bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek? A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni. Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról. De nem akármilyen kalapról. Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen. Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről. És rá kell szoktatni a csokoládéra, szúrta közbe Pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét, motyogva. Leszoktatni? Rászoktatni? Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette. Vigyázz a kalapot! Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van! De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom? Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült, Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét? Nem szeretem, még sosettem, csak kalapokat ettem, morgott Torzomborz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harape? Kuncogott Picúr. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban. torzomból szkalapevő, követ előzve hadarta.
3: Kérek, kérek, még!
2: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott.
3: Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj!
2: Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picúr vigyorogva jegyezte meg. Ilyen szép torzombor szkarapja nincs senkinek. Gombóc Artúr vidáman helyesed.
3: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük.
2: Ezután dupla adagot kell beszereznem. Picúr az órára nézett.
4: Jaj, elkések, rohanjunk!
2: Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
5: Picúr, megvárhatlak? Kérdezte Pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, én Kovácsovics Zsuzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. Panni és Tamara szövetsége. Amikor a két kislány először találkozott nyaralás után, Tamara átölelte Pannit, és azt mondta. Hazautazunk. Otthon fogok iskolába járni. Panni némán rábámult. Nem értette, miről beszél a barátnője. És mikor jössz vissza? Kérdezte, mert azt gondolta, Tamara is csak olyan rövid időre utazik el, mint ő a balatoni nyaralásra. Nem jövök vissza, rázta meg a fejét Tamara. De hát hova utazol? Firtatta Panni türelmetlenül, mert még mindig nem ment a fejébe, hogy kis barátnője egyszer csak eltűnik, és nem látja többé. Haza, Moszkvába. Mi ott lakunk, és én ott járok majd iskolába. Messze van az a Moszkva? Kérdezte Panni, és érezte, hogy könnyek futják el a szemét. Nagyon messze. Tamara hangja igen halk volt. Először Panni kezdett el pityeregni legörpülő szájjal, de a hangos sírás már egyszerre tört fel a két kislányból. Szomorúan nézték egymást, és bömböltek, mintha valami két szólamú dalt adtak volna elő. Így találta őket a nagymama az előszobában. Lehajolt hozzájuk, és magához ölelte mind a két kislányt. Már ő is tudott Tamara elutazásáról. Ó, ne sírjatok! Vigasztalta őket. Nem váltok el egészen. Elmesélem nektek, mit kell tennetek, és ha rám hallgattok, biztos nem szakadtok el egymástól.
7: Mit?
6: Hüppögte Panni bizalmatlanul. Hát, naplót írtok mind a ketten, és az év végén elkülditek egymásnak. Abból majd értesültök mindarról, ami a másikkal történik. Neked már vettem egy szép naplót, Panni. Tamarát pedig megajándékozzuk a párjával, mondta mosolyogva a nagymama.
7: Jó,
6: ragyogott fel Panni arca, de rögtön újra elborult.
7: Az mégsem ugyanaz. Nem utazhatnék el látogatóba Tamarához?
6: Kérdezte félénken és reménykedve.
7: Talán igen,
6: nevetett bíztatóan nagymama. Ha jól tanulsz az iskolában, elmehetsz Tamaráékhoz látogatóba. Így búcsúzóul megvették Tamarának Pöttyös Panni naplójának testvérét. Panni mindkét napló első oldalára rárajzolta Tamarát és önmagát, mellé festette a piros szívet, amellyel szeretetüket fejezték ki. Megfogadták, hogy nem felejtik el egymást. Panni és nagymama kikísérte Tamarát az állomásra. Hiába fogadkozott előre a két kislány, hogy nem fog sírni. Amikor a vonat lassan kigördült a pályaudvarról, csak elfutották szemüket azok az erőszakos könnyek. Panni, amint hazaérkezett, tüstén belekezdett a naplóírásba, hogy Tamarát mindenről tájékoztassa. Először is Boros Jutkát mutatta be barátnőjének, akivel együtt járt az óvodába is, és most ugyanabba az osztályba íratták be őket. Jutkáék egyébként éppen a szomszédházba költöztek a nyáron, így minden szabad idejüket együtt tölthetik majd. De Panninak azért egész életében Tamara marad a legjobb barátnője. Dátumot nem írsz a lap elejére? Kérdezte tőle nagymama, aki a válla mögül segített a rajzolásban.
7: Mi az a dátum?
6: Nézett fel rá Panni.
7: Annak a hónapnak és napnak az elnevezése, meg száma, amikor a naplóba írsz. A nagylányok így szokták jelezni, hogy mikor írnak be valami fontos eseményt a naplójukba. Azt én nem tudom leírni, szontyolodott el Panni. Nem sokára tudni fogod. Addig pedig azt is lerajzolhatod, mondta nagymama. Most augusztus 31-e, péntek van. Holnap megy először iskolába. Nagymama az első oldal tetejére egy ágyat rajzolt, amelyben Panni aludt. Mellé rajzolta az új iskolatáskát. Aztán az alvó Panni fölé oda kanyarította álomfelhők közé a nyitott iskolakaput. Még valamit oda akart rajzolni, és a vonalak éppen kezdtek kialakulni, amikor Panni rátette a kezét nagymama ceruzájára. Péterkét ne tessék oda rajzolni, mondta gyorsan. Miért? Kérdezte a nagymama megütődve. Ő is egy osztályba jár majd veletek. Tudom, sóhajtotta Panni szomorúan. De nem akarom, hogy rögtön a naplóm elején rosszalkodni kezdjen.
8: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött. Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápadt paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára! Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra. Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind! Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített. Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta. A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott. Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzünk belőlünk ebédet! Úgy van! Úgy van! Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek. Kukták, gyerünk, fogjátok el őket! Parancsolta a szakács. Üsd vág, nem apád! Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakadállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták. Segítség! Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni. Kötözzük meg őket! Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt? Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok. Meghiszem azt, húzta ki magát Répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott. Akkor ma nem ebédelünk?
10: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni, hőbörögtek a csigatészták.
9: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
10: Nem is tudom, gondolkozott Répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
9: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
10: Ígérem, nem csúfolódom többet,
9: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
11: Mindenki a helyére,
9: vezényelt Répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszóródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
11: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett Répa vitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

0: eltaláló feltaláló, cipzár. Volt egyszer egy feltaláló, a dilemmája mára, mit vegyen fel a Nobel-díj átadójára. Elegáns vagy bohókás? Mi mutatna jobban, mikor színpadra szólítják a nagy pillanatban? Jó, jó, lehet, hogy se díj, se felfedezés még nincs meg, de tudta, érezte. Engem egyszer még felfedeznek. Hosszadalmas dolog ennyi ruhát felpróbálni, kigombolni, begombolni, szép pózokba állni. De nem is az átöltözés volt a legfőbb gondja, hanem hogy minden ruháról hiányzott egy gombja. Ahogy leült pihengetni, szöget ütött a fejébe. Mit lehetne használni a fránya gombok helyében? Zakatolt a varrógép, elindult a teszt. Előbb amolyat készített, azután meg ezt. Patent, csat, kampó vagy valamilyen kapocs? A prima megoldás gyors, egyszerű és lapos. Legyen mondjuk olyan, mint az összefonódó ujjam. Két sor összebújjon, de ha kell, ketté jöjjön. A két sor lehet horgas, olyan, mint egy fogsor, vagy állhat apró hurkokból, műanyag kapcsokból. Kell valami, ami összeköti a két sort. Egy kocsi, mint egy vonat a sineken. Rossz hasonlat, bocsi. Égett a munka a keze alatt. Mindjárt kész, egy pillanat. Fantasztikus, elnevezem villámzárnak. Díjak és nemzetközi elismerések várnak. Sajnos a feltaláló nem tudta, hogy volt ilyen is már. Sok ruhám van ilyen, úgy hívják, hogy cipzár. Már épp vitte volna a találmányt megmutatni a világnak, mikor jobban körülnézett, és látta, hogy ilyet már csináltak. Jaj, ne! Ezt már feltalálták! Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Esés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Macskakő, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Pár száz évvel ezelőtt, midőn a népes ragadvány puszta csupán mezővárosi rangban állt, különös esemény történt a településen. A környéken olyan sok macska élt, hogy a lakosok nem bírták élelemmel ellátni őket, így azoknak a maguk módján kellett beszerezni a mindennapi betevőfalatot. A cirmosoknak nem maradt más élelemforrás, mint a teherautóval közlekedő teljes ember, Gáspár gazda, akinek mindig akadt néhány megmaradt üveg friss teje, amit nagy szeretettel ajándékozott oda a macskáknak. A tej szállítása azonban nem ment mindig zökkenőmentesen. A mezővárosba vezető utak ugyanis olyan rosszak voltak, hogy a teherautónak egy-egy út során majd kitört az összes kereke. Nem beszélve az esős időről, amikor a szekerek, de még a gyalogosok is beleragadtak a sárba. Ragadvány puszta rászolgált a nevére. Úgy tartja a mendemonda, hogy a macskák maguk építettek utat a településen, mégpedig a szomszédos hegy lábánál található kőtörmelékekből. Először is fogjuk az apró kavicsokat, és végig szórjuk vele az utat. Utasította a cirmosokat a legokosabb macska, Somfordi. Az emberek és a járművek majd jól beletapossák őket a földbe, aztán kiválogatjuk a legszebb köveket, és beterítjük vele az összes utat. Ezen aztán bármilyen autó közlekedhet majd. Nem fog kilöttyenni a friss tej. Az emberek mindig jók voltak hozzánk, ideje meghálálnunk a sok kényeztetést. Munkára fel! A macskák lelki szemeik előtt látván Gáspár gazda akadálymentes érkezését, nagy lelkesedéssel hordták a köveket. A lakosok fejvakargatva nézték a kavicsokat hordozó macska seregeket. Fondűnek, a környék legszebb macskájának az az ötlete támadt, hogy a köveket szép ívekben rakják le, amelyek a macskák gyönyörűen ívelő testére utalnak majd. Hihetetlen, ámuldozott egy sétapálcás úr, ilyen remek úton még sosem jártam, el sem hiszem, ha nem a saját szememmel látom, hogy ezt macskák készítették. A mezőváros az egyedi utcái miatt hamar meg is kapta a városi rangot, s a környék lakói a mai napig nagy szeretettel gondolnak az itt élő macskákra, akikről az útépítő mesterek büszkén nevezték el a díszes útburkolatot. Azóta ismeretes a világon az időtálló macskakő.
0: A Macskakő című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A fantáziát más néven képzelő erőnek is hívjuk. Mert ugye nem csak fizikai erőnk van, hanem képzelő erőnk is. Amikor könyvet olvasunk, vagy rádióban mesét hallgatunk, akkor ahhoz, hogy érteni tudjuk a történetet, el kell képzelnünk a szereplőket és magát a történést is. A könyv és a felolvasott történet is nagyon jól tudja fejleszteni a fantáziádat. Kívánom, hogy sok-sok jó mesét hallgass, akár itt a Csukás Mese Rádióban is. Ha van olyan mese, ami nagyon megtetszett, készíts hozzá rajzot is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A városi és a mezei egér. Ahogy az emberek is mindenfelé élnek, szerteszét a világban, úgy az egerek is sok helyütt megtalálhatóak. Élnek városokban, falvakban, az emberek közelében, de sokan a szabadságot, a mezőket, erdőket kedvelik. Az erdőn túl egy nagy tisztás szélén állt a mezei egérke háza, egy diófa gyökerei között. Napközben a kertjében dolgozott, gondosan öntözte, ápolta a növényeket. Késő délutánonként hosszú sétára indult. Ilyenkor elbeszélgetett más állatokkal, bogarakkal, akikkel jó barátságban volt. Esténként olvasgatott, s közben egy bögre teát vagy kakaót kortyolgatott. Így teltek nyugalomban a napjai, már csak arra vágyott, hogy boldogságát valakivel megoszthassa. Egy nap vendégségbe jött hozzá a városból az egyik távoli rokon. Egész héten keresztül a vendég fogadására készült, még egy vendégszobát is berendezett. A városi egér estére érkezett. Boldogan üdvözölték egymást, és vacsorához ültek.
2: Milyen szép otthonos a lakásod, és a kert is igazán csodálatos,
1: dicsérte a vendég. A következő napokban sokat játszottak a réteken, a mezei egér mindent igyekezett megmutatni barátjának. Ám a városi egér rettegett minden más állattól. Végül eljött a búcsú ideje, a városi egér megköszönt mindent, és elindult a városba. A mezei egér búcsút intett neki. Aztán csak teltek a napok, a mező virágba borult, és a mezei egér úgy érezte, eljött az ideje, hogy párt válasszon magának. Minden délután a legjobb öltönyét vette fel a sétához, hát ha éppen most találkozik majd élete szerelmével. Egy nap a cinege kiáltott utána.
3: Egérke, egérke, egy pillanatra, leveled érkezett.
1: Nagyon megörült az egérke, és már szaladt is haza, hogy kibontsa. A városi egértől érkezett.
2: Kedves mezei rokon, köszönöm a vendéglátást, igazán remek életed van odalent vidéken. Hanem azért én is megmutatnám neked, milyen jó a városi konyha, olyan étkek vannak, hogy a gyönyörtől megfájdul az egérhasa. Gyere el látogatóba, és megtudod, mi a jó élet titka.
3: Egy utolsó nagy kaland, mielőtt családot alapítok,
1: csillant fel a szeme a mezei egérnek.
3: Ki tudja, talán ott vár rám a párom.
1: És már pakolt is, de csak a legszükségesebbet, hogy másnap reggel útra keljen. Az út a városba hosszabb volt, mint gondolta. A sűrű erdőn át vezetett az ösvény, s közben a kisegér azon tűnődött, milyen lehet a városi élet, milyenek ott az illatok, az ételek. Az erdőből kiérve egy árokparton találta magát, és ahogy felnézett, sok-sok házat pillantott meg. Olyan messze terült el a város, amíg csak a szem ellátott. De akkor vette csak észre, hogy ott áll a barátja az árok mellett.
3: Gyorsan induljunk, mindjárt besötétedik,
1: sürgette a városi egér.
2: A macskák elkaphatnak, azok a sötétben is látnak.
1: És óvatosan szaladtak az utcákon.
2: Végre elérték a házat.
3: Nos, üdvözöllek szerény hajlékomban, menjünk már is az éléskamrába.
2: Egy egész szoba, százszor akkora, mint a mezei egér otthona, és tel is tele finomabbnál finomabb falatokkal. Nem is tudta, minek lásson neki először. A fügének, vagy egy kis sajtnak. A sajt mellett döntött, és nagyra tátotta száját, mikor a városi egér elkiáltotta magát.
3: Gyorsan, gyorsan! El kell bújnunk!
2: És berángatta egy lyukba. A lyuk olyan szűk volt, hogy alig fértek el benne ketten.
3: Mi történt?
2: Kérdezte a mezei egér.
3: Jönnek az emberek! Ha meglátnak, agyonütnek! Várjuk meg, míg elmennek!
2: Felelte a városi egér. Úgy is lett. Csukódott az ajtó, és a két egér ismét kimerészkedett. Szaladt a sajthoz már is a mezei egér, de alig egy falatot nyelt le, a másik megint jajveszékelni kezdett.
3: Gyere, siess, ha kedves az életed!
2: Mielőtt a kisegér egyet gondolhatott volna, magát már is a szűk lyukban találta. Megszólalni sem mertek, csak várták, hogy a veszély elmúltával előjöhessenek.
3: Kedves barátom, mi értelme a lyukkosztnak, ha az egér az életedet?

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle. Azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, más a kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek? Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásár, fiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Neki látott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, ves vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szívem óhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, induljatok vödrök a magatok lábán. Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, és elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelje meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelja, menj hát fát hasogatni. De hogy megyek, pihenek. Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit. Feltápászkodott Jemelja, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről. Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szíve múhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta, a tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba, egyikük a kemencébe, másikuk alája. Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske. Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál. Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén. Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
0: Én nem megyek, pihenek.
2: Jól van, nem lesz vásárfia. Mit tehetett Jemelja? Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
0: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
2: Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, Jemelja, hiszen be se fogtál.
0: Nem kell nekem ló a szánhoz.
2: Az ángyai kinyitották a kaput, Jemelje meg csöndeskén. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj szán az erdőbe. Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép, fogd meg, kapd el! Hajtja a szánt Jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szíve múhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta Jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafügykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj haza szánkóm! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt Jemelja. Ott már várták, megragadták Jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja Jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja. Csuka parancsára, szívem óhajára, ugor csak fütykös, töngesd el őket! Előugrott a fütykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, Jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő, múldogált. Egy napon a cár hírét vette Jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy Jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt Jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol Jemelja lakott. Bekiáltott.
0: Itt lakik a Jemelja, a félnótás Jemelja?
2: Az? Leszól a kemencéről.
0: Mit akarsz tőle? Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz. De, hogy megyek, pihenek.
2: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta Jemelját. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szíve múhajára, ugorj elő, fütykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fütykös, nekiállt a tisztnek. Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt Jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
0: Vezesd elém Jemelját, a félnótás jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
2: Vásárolta legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, sment Jemelja falujába, bezörgetett Jemelja házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret Jemelja, kit szeret Jemelja? Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli, szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
0: Adott Jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval. Ne heverj a kemencén, kedves Jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
2: Jemelja, Jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
0: Dehogy megyek, pihenek!
2: Jemelja, Jemelja! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget! Gondolkodott Jemelja.
0: Na, nem bánom, menj csak előre, majd megyek utánad.
2: Elhajtott a főúr. Jemelje még heverészett, aztán ennyit mondott. Csuka parancsára, szívem óhajára, indulj el kemence a cár udvarába. Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
0: Hát ez miféle csoda?
2: A legrangosabbik főúr azt feleli neki. Jemelja jön hozzád kemencéje tetején. Kilép a cár a tornácra.
0: Hallod-e, Jemelja, sok a panasz rád.
2: Sok alattvalómat elgázoltad.
0: Miért álltak a szán útjába?
2: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Marja cár kisasszony. Meglátta Jemelja, s szép csöndeskén így szólt. Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya. Aztán annyit mondott.
0: Lódulj haza, kemence!
2: Sarkon fordult a kemence, hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
0: Jemelje meg tovább hevert,
2: everészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Marja cár kisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához. Elbúsult a cár, sokáig kesergett. Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
0: Eredj, hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
2: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
0: Evett, ivott Jemelja, és lefeküdt.
2: A főúr megfogta,
0: kocsijára tette,
2: a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot, kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a hordóba Marja cár kisasszonyt Jemeljuskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték. Tengerbe vetették. Sokára, nem sokára felébred Jemelja. Látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
0: Hol vagyok?
2: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, Jemeljuska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
0: Ki vagy te?
2: Marja cár kisasszony.
0: Azt mondja Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, fújjatok vadszelek, szárazföldre vessetek, szép sárga fövenyre.
2: Kerekedt lettek vadszelek. Felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre. Kilépett belőle Jemelja, meg Marja cárkisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót.
0: Nem én! Pihenek!
2: Kérlelte a cárkisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelja.
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel!
2: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Marja cárkisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
3: Lehetné-le, deli legény Jemelja?
0: Nem kérette magát Jemelja? Csuka parancsára, szívem óhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
2: Olyan szép lett Jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja. A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
0: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
2: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája.
4: Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték.
2: Ki szólt Jemelja?
0: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
2: Ment hát a cár vendégségbe. Elébe sietett Jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti.
0: Lakomához látnak. Eszik a cár, iszik, s egyre csak csodálkozik. Ki vagy, délceg vitéz?
2: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?
0: Én vagyok az, Jemelja, ha akarom, porrá rontom egész birodalmad. Háj, te megijedt a cár,
2: könyörgőre fogta.
0: Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek.
2: 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cárkisasszonyt, s maga ült a trónra. Itt a vége, puss el véle.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: törvén, itt tilos egyenesen, itt tilos egyáltalán menni. De tilos maradni is, állni is, szaladni is, s még tilos játszani, tilos jónak látszani, és tilos rossznak látszani.
1: Tilos, tilos, tilos, tilos.
0: És tilos használni vagy ártani, ahogy tilos hangoskodni, hallgatni.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függőágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, s inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem? Ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? Dehogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az! Majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dübegurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. Nokomám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes?
0: Gondolkozott magában, s közben elballogott a faluig, hogy elrejtőzzön. Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: E nagy orrú bogár, úgy leszeretett volt, este ilyenkor es, örökké nálunk volt. S annak ez ő

S annak ez a körme olyan nagy kankos volt, nálunk-e falakat mind lekörmölte volt. S annak

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
1: Élit?
0: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis Manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes Manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Vese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. –

játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos, mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segített az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába csomagolt pizsamát egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, holnap majd apupulcsiát hozom el.

velem, az öccse vagyok, sajnos nem a bátya, de ha már így történt, bánja a kánya. Na gyertek közel!

0: meg én. A legjobb család vagyunk, a legjobb család vagyunk a földkerekén.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt.
3: Mesélj.
2: Anyukám azt mondta nekem, hogy ne egyek annyi csokoládét, mert elromlik a fogam. Tudod, én utálom a fogmosást, ezért egy hétig nem is ettem csokoládét, hogy ne kelljen fogat mosnom, de ma olyan finom csokoládét kaptam, hogy az egész táblával megettem, és most nagyon fáj a hasam.
3: Bizony, átestél a ló túloldalára.
2: Ez mit jelent?
3: Akkor szoktuk ezt mondani, amikor valaki meggondolatlanul cselekszik és túlzásokba esik, aminek esetleg a rossz következménye lesz. Inkább egyél olykor kevesebbet, cserébe viszont mos fogat. Mit szólsz?
2: Azt hiszem, igazad van. Legközelebb megfogadom anyu tanácsát, és nem eszem ennyi csokoládét.
3: Ez egy bölcs gondolat. Így a fogad sem fog fájni, és a pocakot sem.
4: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

A leopárd meg a sakál. A nap olyan erősen sütött a déli órákban, hogy a szavanna állatai behúzódtak a hűvös barlangokba. A fák árnyékában vagy a tó vizében kerestek menedéket a napsugarak elől. A sakál is éppen búvóhelyet keresett magának, mikor orrát hirtelen megcsapta a friss hús illata. Elindult a szag irányába, és nem messze onnan egy fa alatt megpillantotta a leopárdot, amint éppen egy antilop húsából lakmározott. A sakál szemei elkerekedtek, gyomra nagyot kordult, hisz már napok óta nem evett semmit. Úgy döntött, megszólítja a leopárdot, és bízva nagy lelkűségében kér tőle egy falatot. Kedves leopárd úr, kezdte legédesebb hangján. Látom, jókora antilopot sikerült elejtened, esetleg pár falatot hagynál nekem belőle? A leopárd rá se nézett a sakálra, mintha meg se hallotta volna a szavát. Ám a sakált egyre jobban kínoszta az éhség, és végül összeszedte minden bátorságát, és közelebb merészkedett, hogy egy darab húst elcsenjen. A leopárd ekkor nagyot mordult. A másik meghátrált, de nem csüggett, hiszen a sakálok messze földön híresek a ravasságukról. Gyorsan kieszelt hát egy tervet, hogy megszerezze magának az ebédet. Így szólt a leopárdhoz. Akkora ez a zsákmány, hogy egyedül talán be sem tudnád falni. Habár látom, jó étvágyad van, de az enyém még annál is nagyobb. Miket beszélsz te? Kérdezett vissza a sértődött leopárd. Hogy mersz velem gúnyolódni? Nem akartam én gúnyolódni, csak azt mondom, hogy az étvágyam még a tiédnél is nagyobb. Na persze, nevetett fel a leopárd. Tudd meg, hogy nekem ez még csak az előétel. Könnyen meg tudnék még enni bármit. Ebben igazad van, de én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy nekem nagyobb az étvágyam, erősködött tovább a sakál. Ha tényleg így van, akkor bizonyítsd be, vágta rá a leopárd. A ravasz sakál pedig csak erre a mondatra várt. Bebizonyítom én, de mondd, mit kapok, ha én nyerek? Ha mégis te nyernél, ezentúl meg fogod kapni minden zsákmányon felét. A sakálnak tetszett az alku, és megegyeztek, hogy holnap reggel találkoznak. És a sakál megmutatja neki, mekkora is az ő étvágya. Mikor beesteledett, a sakál vadászni indult, és közben azon törte a fejét, hogyan járjon túl a leopárd eszén. Abban biztos volt, hogy az étvágyát nem tudja felülmúlni, és valami csellel tudja csak legyőzni. És akkor a sakál meglátott a fűben egy követ, ami egy koponyára hasonlított, és hirtelen eszébe jutott valami. A falu felé vette az irányt, majd beosont az egyik kunyhóba, és megkereste az edényeket, amikben az emberek a festékeiket tartották. Majd fogta az egyik tálat, és elcsente. Azután kiment a földekre, és az összes tököt, amit talált, befestette pirosra. Végül, mint aki jól végezte dolgát, hazament az odújába, és lefeküdt aludni. Másnap a sakál vidáman ébredt, és már is a leopárd keresésére indult. Egy árnyékos fa alatt talált rá, amint éppen egy gyöngytyúkot reggelizett. Jó napot, leopárd uram! Kiáltott oda neki. Na hát, te ilyen kevéssel is jól laksz. Ha befejezted az evést, megmutatom neked, mekkora étvágyam volt, mondta a sakál. Te már meg is reggeliztél? Kérdezett vissza a leopárd. Hisz tudod, hogy én éjszaka vadászom? Miután a leopárd befejezte a reggeliét, elindultak a tökföld felé. Aztán a sakál megállt a fenn síkon, ahonnan már ráláttak a földre. Várj, itt álljunk meg, nehogy az emberek meglássanak minket.
Nézd csak ott azt a rengeteg koponyát, mondta a sakál, majd a befestett tökökre mutatott, amik éppen úgy néztek ki a hajnali fényben, mintha felfalt állatok koponyái lennének. A leopárdnak földbe gyökerezett a lába. Na hát, mennyi vadat ejtett el, gondolta magában. És akkor elismerte, hogy bizony a sakál igen jó vadász, talán még nála is jobb, és még nála is többet tud enni. Bevallom, megleptél, de állom a szavamat, ezentúl minden zsákmányom fele téged illet majd. Attól fogva a leopárd és a sakál elválaszthatatlanok lettek. A leopárdot lenyűgözte a sakál vadász tudománya, a sakál pedig mindenhová követte társát, és soha többé nem kellett éheznie.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: stop, soj, ha! Szuper!
1: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, Nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, de nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa. Hát nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
3: Persze.
2: Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
3: Láttam, azok a hulló csillagok.
2: És minden nap több is leesik, igaz-e? Folytatta Mikka Makka.
3: Igaz. Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok?
2: Ilyet meg Babó Titti.
3: Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Aztán nem.
2: Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
3: Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti. Minden nap leesik egy csomó, még sincs kevesebb. De nincs ám, mert nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat.
2: A létráján fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta Mikka Makkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából.
3: És mi lesz? Kérdezte suttogva. Mi lesz, ha nagyapa már nem lesz velünk?
2: Ó, te big fic! Nézett rá megrovóan Mikka Makka. Hát nem tudod, hogy nagyapa sohasem hal meg?
3: Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni, meg talán veled se beszélget, velem se,
2: de minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig. Bizony, Babó Titti,
3: ilyen nagyapád van neked.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és hoztam nektek egy verset, amit Havasi Attilának köszönhetünk. Azt a címet adta a versének, hogy Némely kukacok életstílusáról, ami szerintem egy elég találó cím, ugyanis három darab kukacról fog szólni, és azonnak az életstílusáról. Na de nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjünk is bele. Almafa ágnak a sarkában, kis kukac eszeget az almában. Egyenes lukakat lakmároz, befele törekszik a magházhoz. Körtefalomnak a zöldjében, nagy kukac eszeget a körtében. Lukból nagyot és görbét rág, kifele igyekszik a körtén át. Bikfa hegyében, a bikmagban, közepes kukac esz cikcakban. Oda bent rágcsál réges-rég, sehova se siet, csak éhes még.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Kedves gyerekek, én Fülöp Lórán vagyok, a 4S zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kend kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra. Bár csak kilátnék a sövényen, sóhajtott bánatosan Nyuszóka. Miért? Kérdezte az anyukája. Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül.
2: Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi.
1: Igen, nagyon, lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált.
2: Megengeded?
1: Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen. Anyuszi odament a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra, majd egy még magasabbra. Nézd, ott egy ösvény, kiáltotta Nyuszóka. Azon pedig egy mókus. Szia! Köszönt barátságosan a kis állatnak. Szia! Köszönt vissza mókuska. Miért vagy fent a fán?
3: Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött, felelte Nyuszóka.
2: És igazam is volt. Szeretnél velem játszani?
1: Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak.
2: És itt véget is érhetne ez a történet.
1: De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett.
2: Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz?
1: Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat, és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült.
2: Hiha! Csodálkozott el Nyuszóka. Mi ez?
1: Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. Elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig.
2: Jó hatalmas a világ, ugye? Kérdezte. Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni.
1: Lassan ereszkedni kezdtek.
2: Nézzétek, mutatta Nyuszóka, ott a kertünk, és a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam mókuskát. Minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni.
1: Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint mókuskával.
2: Hát persze,
1: felelte Anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Mint a pók a plafonon, kicsi pont az égbolton, csíkot húzva messze száll, úgy is hívják, gépmadár. Mi az?
1: Ez pedig a repülő.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én olvasok föl nektek egy mesét. Gárdonyi Géza, a mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornászon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe és így szólt. Ni, a gólya. Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta és az udvarra hullt. Csak nem élettelenül feküdt a porban. Odafutunk hozzá, valaki meglőtte. Bizonyosan gémnek nézte valami rövidlátó vadász, mondja az apám. Mert gólyát nem szokás lőni. A gólya derékállat, pusztítja a békát, az egeret, cserebogarakat. Azt tartják róla, hogy amelyik házon fészket rak, oda nem üt a mennykő. Azzal bekötötte a gólya szárnyát vizes ruhával, puha vattával. Beletettük a gólyát a nagy tyúkketrecbe, hogy ne zavarja semmi más állat. Szomorúan, bágyattan feküdt ott. Szedtünk neki cserebogarakat, de nem nyúlt semmihez. Sajnáltuk a beteg vendéget, de nem segíthettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, és amikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk, de csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk neki, sőt, a kezünkből is elvette a cserebogarat. Akkor kibocsátottuk. Megmaradt az udvaron és átvette az uralkodást. A macskát kivéve minden állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jószívűen juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Hanem mikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrál, és egy erős csípéssel elűzi a cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli. A cica eliromodik, és a kapu félfa tetejéről lesi haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó ennivalót elkaparint előle. Mikor künn vacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a kenyér darabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Idegen tyúk liba nem jöhetett hozzánk. Haragos kelepeléssel elverte azonnal. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el fölöttünk. A mi gólyánk félszemmel felnézett rájuk, és szomorú volt. Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá. Ő visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondotta apám. Alig, hogy ezt kimondta, a gólya megcsattogtatja szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepül. Nyakát hosszan előre nyújtva, s lábait hátra eresztve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. Aztán elrepült dél irányában, és egy gólyacsoport után eltűnt a levegőben. Hát, ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én is sírtam. Ennyi csúnya gólya, mondottam, nem szép, hogy itt hagy bennünket. Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még a decemberi hóban is kerestem a lábanyomát. Gondoltam, hogy tán megbánta tettét és visszajött. De csak tyúknyomok voltak a hóban. Hanem amikor elmúlt a tél, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok! Megjött a gólyánk, büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron, köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kakasoknak. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bátortalanul áldogált az udvaron. Fölugrott a kút kávájára, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát. Ha nem bezzeg a mi gólyánk, nem félt az apámtól. Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban lehetne mutogatni. Jól van, jól, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott. Vártunk is. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s meg leszünk jó barátságban. Egy rossz kereket cipelt föl a gyuri inas az eperfa tetejére. Megkötözte fönn, meg is drótozta gondosan, hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a fészek rakást. Olyan szép bogjas fészket raktak, hogy egy király sas is meglakhatott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis pirosorrú gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreg gólya buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót, néha a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem olyan vígak, mert mindig bánattal indulnak el, és mindig táncolva érkeznek vissza.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes ceruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislánykorában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír és sok-sok színes ceruza. És csak ült és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tálkolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi

0: életben járt. Ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje, meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyuk is lánykorában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van, aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van, aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan bottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt. Mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatod berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtotta aranyszem, és mit agadás. Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha záporeső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat. Azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akart. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig, aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga szeruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Polónyi Zoltán, kívángató. Elmondja Kassai Katalin. Szelíd bárányfelhőt kívánok az égnek, sok tarka virágot a lengelepkének. Puha pihe fészket a dalos madárnak, harmatot a rétnek, napsütést a nyárnak. Csengőt a báránynak, lányoknak mosolygást, nyári eső után hétszínű szivárványt. Leplet az estének, a fáradtnak ágyat, bekacsint az éjjel bársony paplanára.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: rendre. Hogy is van, mit mondunk, hogy?
1: Ájde bánt, csopánkodott az elefánt, hogy sajnálom szegényke büntetésbe.
0: Te most hányszor?
1: Tízszer rálépedsz az enyémre.
0: Na még egyszer?

0: mennyi a 10? Mennyi? Csak 10. 1, 2, 3, 9, 6, nem, nem, még egyszer. Hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és holcult, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Hát, ha nem hatalmas, a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
2: A megálmodott mennyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami mennyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott mennyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott mennyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett, anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság, még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsahúztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katicabogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra 5 gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Csukás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszőnyek könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt tündéranyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten. Harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, Szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert Szélvész uraság útra kél, és ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvibel ült volna. Tündéranyú nem voltál milyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott hásfa virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is, tündéranyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a hásfa virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy Szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
3: Színi előadás?
5: Morrantott Tamasz vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszéd kéményre, aztán meg a kert aljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ilyettében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen feltámadt szélvihart, össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú, de Szélvész úrfi csak tovább nyargalászott.
6: Hallod, öreg barátom, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt, kiabálta utána.
5: Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéragyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jobb várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az úrfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta és rámosolygott. Hogy vagy? Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. Csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
3: Van.
5: És miről szeretné beszélgetni?
6: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
5: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
6: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra. Motyogta egyre halkabban. Csak azt nem tudom, hogy miért. De ezt már alig lehetett hallani.
5: Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyu. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis házsfavirág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az úrfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
6: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
5: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös lehelleteddel a szőrünket, és elhajtod a bogarakat. Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a házsfavirágok. Én se, nyikorogta a szélkakas. Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének innen, pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok. Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek? Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság. Nem haragszunk, harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében. Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyú. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök. Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáman nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolt a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyút és a házsfavirágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak. Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem az meg, küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélúrfinak. Így esett a negyeset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért. Persze, ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott. Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szárnyra keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélt el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjébe, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
7: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A róka és a farkas a lakodalomban. Magyar népmese. Egyszer lakodalom volt egy faluban. A róka megérezte a szagot, és gondolta, jó volna belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. Azt mondja a farkas. Menjünk. Bár attól félek, hogy megbánjuk. Feleli a róka. Ne félj semmit, csak gyere velem. Amint bementek az udvarba, a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában. Azt mondja a róka. Te csak húzold meg itt, farkaskoma. Én majd megszimatolom, hogy hol menjünk be. A róka szaglászott, aztán szép óvatosan bement a tornácra. Elébb bemegyek a kamrába, gondolta magába. Keresi is a kamrát. A tornácon nem volt senki. Végre megtalálja, s megnyitja a kamra ajtót. Látja, mennyi bor meg pálinka van ott. Sok sütemény is, mind ott volt. Na ide, jó lesz behúzódni, gondolta. Hívta a farkas komáját is. Oda settenkedtek most már mindketten. Éppen neki kezdtek volna a süteménynek, amikor veszi észre a róka, hogy ott van egy jó fazék töltött káposzta is. Oda szól a farkasnak. Ezt jó lesz megkossolni elé. Nekiestek hát elébb a káposztának, aztán vették sorra a kalácsot, kürtőst, fánkot, csőrögét. Azt mondja a farkas. No most már koma, jó lenne valamit inni is. Csapra ütöttek egy nagy hordót, és nekifogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy végül is berúgtak. Neki kezdtek dudorászni. Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának mégis volt annyi esze, ha be is volt rúgva, hogy a küszöb alatt váljon egy lyukat, ahol ki tudjon bújni, ha veszedelembe jut. Benne a szobában a vendégek közben megették a levest, indul a szakásné, hogy a leves után feltálalja a káposztát a vendégeknek. Mikor megnyitja a kamrajtót, szinte meghal ilyettében attól, amit lát. Egy részeg róka meg egy részeg farkas összeölelkezve dalol. Szalad be a vendégekhez, és mondja rémülten, hogy mit látott. Azok nem akartak inni, azt gondolták a féle lakodalmi tréfa. De egy páran mégis kimentek. Mire kiértek, a róka nezt fogott, s már kibújt a lyukon, csak a farkas lelték ott. Neki, szegény farkas, úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kivánszorogni a kamrából. A róka közben szaladt, iszkolt a falu végére. Ott lefeküdt egy csomó posztorjára, s elaludt. Egyszer csak arra ébredt fel, hogy nagyon lögdösi valami. Felnyitja a szemét Nagy Álmosan, nézi, hogy ki az, hát nincs csak farkas komája. Szegény farkas alig tudott menni a részegségtől, meg attól, hogy minden oldalbordája meg volt dagadva. Jajgatott ugyancsak a rókának. Menni sem tudok. Azt feleli neki bosszusan a róka. Mit jajgatsz? A te csontod csak meg van dagadva, de az enyém lám, mint kívül lóg az oldalamon. Látod, milyen fehér? Azzal mutatja a pozdorját, ami ráragadta, hogy aludt. Csak könyörgött a farkas, vegye föl a hátára őt a róka, mert itt lepik az emberek, jönnek. Mondja neki a róka, hogy vegyelek, mikor az én csontom látott kívül lóg a szőrömön, vegyél inkább fel te engemet, vigyél. A bolond farkasnak részegfővel csak annyi esze volt, hogy mégis neki durálta magát, s felvette. Elindult, s vitte a hátán. A róka meg csak vigyorgott magában a farkas hátán. Végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett. Vert víz, veretlent, vert víz, veretlent. Azt mondja a farkas, mit pusmostáltam a róka koma? Azt mondja a róka, jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen víz, vertet, veretlen víz, vertet. Farkas most már tisztán megértette, mit mondott a róka. Akkor már jó messzire elvitte a rókát, megharagudott hát, s ledobta a hátáról a rókát, de úgy, hogy most a róka oldalbordája is megrecsen. Felugrott mérgesen a róka, neki a farkasnak. Csihi, puhi, zim, zum, oda, ahol puha, ne törjön a csontja. Úgy egymásnak akaszkodtak, hogy se láttak, se hallottak. Azt sem vették észre, amikor a vendégek odaértek, közrevették, s vitték vissza őket olyan haddelhadlagzira, hogy amíg élnek, megemlegetik.
7: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak 3 fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szeme fényét, sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert 2 hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a 2 idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jót tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön 3 paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta, Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szöllőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szöllő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény, részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oll tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az oll tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le? De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam-e azt én? Mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. No csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csak az messze rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Csóri Sándor, Macskapiac. Előadja Ferenci György. Macskát veszek, macskát adok, macskapéci lakos vagyok. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Van szelíd, és van vad is. Egerésző bajnok is. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Egy vak tehén 100-szor annyi holott nem tud dorombolni. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára. Gyerünk, amíg olcsón adom, s ülve el nem macskásodom. 10 000-ra, 20 000-ra, ne költsetek vasmacskára.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Katit haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik. Jaj! Tűz, tűz, fernyem ránk!
2: Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.

0: a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, szernye, lát, víz, víz, tüzetoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
2: Otto!
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központ jeleme.
5: Bóra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer épp Janapjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel. 50 Deli Levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárzájuk számtalan madat leterített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan álma, amilyet még sosem láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor lovára pattanva. Legjobb volna eleven elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csudaszép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Hely, öcsém, szeretnék én is csátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lovafejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta a szándékukat, csak Enék király is apánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyanadott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsika szó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtársával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek, lebegtek a holdfényben, mint lilionvirágok a szélben. Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk?

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Sere Zoltán vagyok. Most én fogok nektek mesét olvasni. Olvasni, már az én kedvencem, ez a fejből mesélés,

0: amikor az én fiam kicsi volt, akkor természetesen ő is hallgatott mesét, és én mindig a fejből mesélést választottam. Ezek elég hosszúra sikeredett mesék voltak, de én ezt mindig nagyon élveztem, és azt vettem észre, hogy amikor fejből meséltem, akkor ő sokkal jobban figyelt. És volt is egy eset, amikor elővettem egy könyvet, és gondoltam, most olvasni fogok, mert elég elfáradtam aznap, és rám szólt, hogy apa, mesélj nekem fejből. Most nem így lesz, mert olvasni kell, de vegyétek úgy, mintha ezeket a gyönyörű meséket és verseket én fejből mondanám nektek. A Lilium leány. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt. Volt a világon egy igen jó király, kit minden rendű és rangú ember az országában úgy szeretett, hogy az életét is odaadta volna érte. Felesége nem volt, s alattvalói azt kívánták, hogy házasodjék. Olyan jó királyt hagyhasson örökösül, mint ő maga. Nagy szeget ütött ez az ő fejébe. Gondolkozott magába, mit csináljon, hogyan lejjen magához való feleséget. Volt neki egy öreg barátja, kitől tanácsot szokott kérni, mivel nagyon szerette. Az öreg ember vadász volt a király erdejében, egyéb iránt élhetett volna másképpen is, mert a király úri módon eltartotta volna, de neki nem kellett semmi. Azért csak ott éldegért az erdőben egy kis kunyhóban, mint a szegény ember szokott. Amint a király meghallotta, mit kívánnak alattvalói, elméne az öreg vadászhoz tanácsot kérni. Az öreg vadász egy rozmarin szálat adott neki, és azt mondá, amíg lány előtt ez a rozmarin szál meghajol, azt vegye el, az lesz hozzávaló. Összegyűjtötte hát a király a temérdek lányokat palotájába, amennyi csak fért, és mindenik mellé egy-egy katonát állított, kinek az volt a kötelességük, hogy a magok úri lányainak nevét az asztalon levő gyöngyökből rakják ki. A gyöngyök azé lesznek, ki előtt a rozmarin szál meghajol, ha pedig senki előtt sem hajol meg, mindeniké a maga neve. Amint ott ülnek sorban, jön a király, kezében hozva a rozmarin szálat. Végig viszi a leányok előtt, de az egyik előtt sem hajolt meg. Másnap megint más leányokat, szebbnél szebbeket gyűjtetett össze, de a rozmarin szál akkor sem hajolt meg egyelőtt se. Harmadik nap szinte úgy lett, akkor sem hajolt meg a rozmarin szál. Mit csináljon most már? Gondolkozik magában, hol keresse fel élete párját. Amint így tűnődött éjszaka, látja, hogy valami suhan be az ablakon, és egyenesen a rozmarinra száll, és elkezd szépen beszélgetni hozzá. Én a királynak háládatossággal tartozom, mert ő engemet már kétszer szabadított meg a sólyom körmei közül, így beszélt a kis aranyos madár, mert az volt, ami az ablakon besuhant. Most lefizethetném adósságomat, el tudnám vezetni azon leányhoz, ki előtt te meghajolsz. Az a tündérkertben van. Azért jöttem ide megmondani, hogy te indulj el holnap előtte, s vezest. Én majd fölöttetek repülök, csak rám vigyázz mindenütt, s utánam jöjj. Jól hallotta ezeket a király, mert korán sem hagyá őt aludni a nagy gondolkozás. Alig várhatá reggelt, mindjárt útnak indult. A rozmarin előtte ment, a madár pedig fölötte repült. Amint így mentek, mendegéltek hárman, találtak az úton egy sánta táltost, ki iszonyúan nyögött. Mi bajod? Kérdi a király, hogy oly iszonyúan nyögsz. Itt, a bal oldalamban egy nyíl, majd esztendeje már, hogy itt hordozom, s még eddig nem akadt olyan könyörületes szívű ember, aki kivette volna. Feleli a táltos. Kiveszem, szólott a király, s megkapván az ezüst nyilat, kirántotta a ló ballapockájából. Ez is iszonyút ágaskodott, s olyan szép lett, amilyet még soha nem látott. Ekkor megköszönte a király szívességét, s így beszéle hozzá. Én jól tudom, mi áradban vagy. Messze van az, akit te keresz, hanem ülj fel reám. Én elviszlek mindaddig, amíg fel nem találod szép feleségedet. A király felült a táltos hátára, és úgy repült ez vele, mint a villámlás. A rozmarin mindenütt előtte ment, az aranyos madár pedig fölötte repült. Amint mennek hegyen, völgyön, találnak egy üvegvárat, honnan iszonyatos sikoltozás hangzik. Ezt meg kell szabadítanom, akárki legyen, szólott a király, és bement az üvegvárba. Mit lát, mit nem lát? Látja, hogy egy nagy üvegember ordít, egy dongó szünetlenül repked a gyomrában. Ki vagy, mi vagy? Kérdi az üvegember tőle. Én egy idegen király vagyok, a tündérvárba akarok menni, feleséget keresni. Hát te, ki vagy? Én ennek a várnak a királya vagyok. Mi bajod van, hogy úgy ordítozol? Kérdi az idegen király. Ez a dongó nem hagy engem békén. Hát nem lehetne megszabadítani tőle? Nem, még az öreg anyja, a két kardú pók itt van. Az pedig tán örök időkig itt lesz. Nem lehetne meglátnom azt a hatalmas pókot? Kérdi az idegen király. Mindjárt itt lesz. Nézd csak oda, az üvegkanapéra. Ott ül szegény feleségem. Csupa rózsaruha van rajta. Ez a pók minden órában eljár hozzá, mindig beköti pókhálóval. Majd jön egy tövis madár, aki leszedi azt róla. Egy perc múlva itt lesz a pók. Egyszer nagy csörömpölés hallatszik. Felnéz az idegen király a padlásra. Hát egy pók ereszkedik aláfelé. Ő is fogja magát, s elkezd közeledni a pókhoz, de soha nem érheti, mert két első lába mindig feltartóztatja. Már csak, hogy elérte az idegen királyt a pók, midőn beugrott a táltos az üvegszobába, hogy csak úgy töredeztek össze-vissza az üveggarádicsok, s ráugrott az iszonyú pókra. A dongó, látván, hogy nagy veszedelemben forog anyja, mindenképpen ki akart repülni az üveg királyból, hogy majd segít neki. De a táltos észrevette a dongó akaratját, és kiabált az üveg királynak, hogy fogja be a száját, ne eressze ki a dongót. Azonban nem tudta befogni, és kieresztette. Amint ez a két csodabogár továbbállott, az üveg király mindjárt oly gyönyörű emberré vált, hogy párját kellett volna keresni az egész világon. Felesége pedig a legszebb asszonyá, a legpompásabb rózsák nyíltak ruháján. A kis tövis madár szinte egy szép leánnyá változott, az üvegvár egy szép aranyvárrá. A volt üveg király most megköszönte szívességét az idegen királynak, és így beszélte el egész történetét. Ez a vár az enyém volt mindig, és ilyen állapotban, amilyenben most látod. A vár alatt egy kis kunyhó volt, abban egy vén boszorkány lakott. Volt a vén boszorkánynak egy leánya, kit én hozzám sietett volna férjhez adni, de nekem nem kellett. Én a tündérvárból házasodtam, onnan vettem el feleségemet, kit nem adnék a világért. A boszorkány ezen nagyon megbosszankodott, és engem üveggé változtatott, leányát dongóvá, hogy mindig rágódjék bennem. Maga egy nagy pókká változott, hogy feleségem rózsaruháját pókhálóval rútíthassa, a szoba leányt pedig egy kis tövis madárrá változtatta, amely mindig tépje a pókhálót ruhájáról, hogy ő újra beköthesse. De előbb táltosomat kellett megtalálnia. Te húztad ki belőle a nyilvesszőt, te szabadítottál meg a kínoktól. Mondd meg már most, mit kívánsz jó tettedért? Semmit, felelte az idegen király. Csak azt mondd meg nekem, messze van-e az a tündérvár? Én oda akarok menni, feleséget venni. Ide már nem nagyon messze van, majd elvisz az én táltosom, felelte a király. Ezzel felült az idegen király a táltos hátára, és egy fél óra alatt odavágtatott. Rozmarin előtte ment, az aranymadár fölötte repült. Mikor odaértek, szomorúság volt borította az egész tündérvárat. Miért van ez? Kérdi a király. Feleltek rá a tündérek, mert a legszebb leány, a tündérek királynéjának testvére, az üveg királyné miatti búvában fehér liliommá változott. Kérte az idegen király a tündéreket, vezetnék el őt ahhoz a fehér liliomhoz. A tündérek elvezették. A rozmarin ekkor is előtte ment, mégpedig előre szaladt. Amint a fehér liliomhoz ért, hirtelen megállt, és földig meghajolt előtte. A kis aranyos madár pedig rászállott. A fehér lilium is neki rászkódott, és olyan gyönyörű leány lett belőle, kinek párját hetet-hét országon nem találtatott. A király odament hozzá, megkérte a kezét. Másnap mindjárt elindultak hazafelé, útba ejtették a megszabadított várat is, hol a királyné testvére lakott. Itt jól megvendégeltetve, otthonig meg sem álltak, hol olyan pompával fogadtattak, nagy lakodalmat csaptak, s még most is élnek tán.
1: Csukásmese Rádió. Ti milyennek látjátok az éjszakai égboltot? Szoktátok kémlelni a csillagokat? Ugye milyen varázslatosak? Engem mindig elbűvölnek. Olyanok, mintha milliónyi Szent János bogár röpködne a magasban. A csillagokban való gyönyörködés mindig álmodozásra készteti az embert. Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen nagy is a világűr, és mennyi érdekes fényjelenséget láthatunk odafent. Jut eszembe, ti láttatok már hulló csillagot? Ez egy igazán különleges látvány. Olyan, mintha egy fényes csík suhanna át az égen. Mintha egy varázsló varázspálcája rajzolna fénycsíkot az éjszakába. Nyáron különösen jó csillagokat nézni, mert ilyenkor meleg az este. Kiülhetünk, vagy lefeküdhetünk egy plédre, és kényelmesen figyelhetjük az eget. Tudjátok, hogy a hulló csillag valójában nem is csillag, hanem egy kődarab, ami amikor a Föld közelébe ér, olyan forró lesz, hogy fényleni kezd. Ettől látjuk ezt a csodás fénycsíkot. Sokan azt mondják, hogy ha hulló csillagot látunk, kívánhatunk valamit. És ki tudja, lehet, hogy a kívánságunk egyszer valóra is válik. Ha legközelebb egy nyári estén felnéztek az égre, figyeljetek nagyon. Lehet, hogy éppen akkor suhan el egy varázslatos hulló csillag az égen. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jelice, megyvágó és kenderike, zöldike és őszapó. Feje fehér, mint a hó.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jókedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra 3 Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, 3 Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, 3 Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett 3 Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni. Elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel, kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek 3 Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most 3 Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. 3 Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta 3 Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy 3 Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Na!
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésem mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai. A versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
3: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Vár a dzsungel!
2: Hadarta el egy szuszra Gellért.
4: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
2: Suttogta kábultan Lilla.
3: Nem, és meg ne próbálj visszaaludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
2: Közölte határozottan a kis gepárd.
3: Milyen játékot?
2: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
3: Az még egyelőre titok,
2: kacsintott sejtelmesen Gellért.
3: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
2: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
3: Jó, jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
2: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
3: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
2: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
3: És mégis kikkel fogunk versenyezni?
2: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
3: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én? Látsz itt bárki mást?
2: Nevetett cinikusan Gellért.
3: Ez nem igazságos,
2: görbült le a kis gepárdlány szája.
3: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
2: Csuklott el vékony kakis hangja.
3: Csak nem vagy gyáva,
2: gúnyolódott Gellért.
3: Persze, hogy nem vagyok,
2: vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet, lábuk alig érte a talajt, szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
3: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
2: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír,
3: de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott. Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott. Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
5: Nem esett bajod?
2: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
4: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget.
2: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál.
3: A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymás fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hüvösvölgyi Ildikó meséli el.
1: Szerbusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István egy piszém piszekölyök mackó vigasságos napjairól. Hol volt, hol nem, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos piszém piszekölyök mackó. Igen kedves medvebocs volt. De nagy bibi volt vele, állandóan csavargáson járt a nagy mackó esze. Ezért otthon fülön kapták, egy szép napon fülön csípték, azzal óvodába adták. Hely, óvoda, óvoda! Fényes volt az ablaka, tágas volt az ajtaja, de szép tiszta minden terme, zsibongott sok gyerek benne. Az volt még csak kacsalában porgó ékes palota. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek járt oda. Katona Anna, egy, Varga Bence, kettő, Pór Jutka, három, Fazekas Marci, négy, Fazekas Eszter, öt, Domokos Matyi, hat, Baspista, hét, Pengő Gyöngyi, nyolc, Fodor Dávid, kilenc, Kovács Viszú, tíz. Tíz, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, és közöttük az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén piszekölyök mackó. Mennyi játék! Hogy soroljam? Ahány csodás játék volt ott, hogyha sorolni akarnám, nem is volna annyi ujjam. Ott tanult megjátszani, mert addig csak fára mászott, barlangokban bujócskázott, bundájára nem vigyázott. Addig nagy igyekezettel, szörnyű kedvel próbált Vackor ama boglyos, lompos, loncsos és bozontos bundájának ártani. Hát jól tette apja, Mackor, és anyja, Mackorni asszony, hogy a híres piszén-piszét kezdte ráncba rántani. Használt neki, mondhatom, használt az a fényességes, kacsalában pergőforgó, gyöngyelékes óvoda, igen nagyon. Mert a mézet nem szerette, megszerettették vele. Mert nem tudott jól játszani, szólt neki Domokos Matyi, szólván szólt a jó Domokos. Édes kis Vackor, gyere! Megtanítlak játszani én, mert nagyon játékos vagyok én. Fő-fő játékos vagyok én, de amire megtanítlak, nem amolyan dur bele. És mivel ő piszességes a se látott kanalat, meg kellett tanuljon enni, és a szép evésben senki olyan gyorsan nem haladt. Mert mászhatnékja volt mindig, mászott az asztal alatt. Asztal alól brummogott. Hó-hó-hó-hó-hó-hó, várom ászni volna jó. Volt napos, vagy 66-szor, s bizony akkor volt a legboldogabb Vackor. Mert addig még azt se tudta, hogy milyen is a hajó, elvitték a Balatonra, egy csöpp nyári vigalomra. Gázolt is a hullámokba, orra előtt egy vitorla fehéren zsengett magosba, ő meg csak azt kiáltozta, a mackónak ez való! Szóval, hogy a szót ne csűrjem, igém soká ne csavarjam, ott, az öreg óvodában, a ma fényes palotában víg élet folyt szakadatlan. Hanem vége lett. Örök életében senkit csak óvodás nem lehet. Akik 6 évesek lettek, nem kaptak tovább helyet. Hát egy szép napon elhagyták sokan a ma fényességes, vígasságos termeket. Társaikkal kezet fogtak, iskolába iratkoztak. A Kökörcsin utca végén áll egy híres iskola, óvodáskorból kinővén ment piszénk-piszénk oda. Első B-be ment az apró, oda ám az a csöbb boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Rikogatva akkor
2: iskolás lett mackor.
3: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Csukás István, Süsü újabb kalandjai. Vendég a háznál, öröm a háznál. A szélkakas nyikorgott a tornyon, reketten kukorékolt, majd hirtelen abbahagyta. De ez a rövid nyikorgás, kurta kukorékolás is elég volt, hogy mindenki felnézzen az égre. Hát ahogy bámészkodtak felfele, meg is látták rögtön, hogy egy postás holló közeledik pöfögő masináján. Körözött, pöfögött az udvar fölött, majd nagy füst felhőt lőve ki, leszállt. A holló mérgesen dolgott, szitta a masinát, hogy a holló válja ki a szemét. Bedöglött, te postások szégyene. A masina akadozva berregett, majd elhallgatott. A holló egy nagy pecsétes levelet vett elő a táskájából, és körülnézett. A kancellára, nagy pöfögésre, berregésre kijött az erkélyre. Add ide a levelet, szólt rá a postás hollóra. A holló megnézte a címzést, megrázta a fejét. Nem neked jött, a királynak jött. A kancellár mérgesen toppantott. Akkor is add ide. Én vagyok a kancellár, majd leszólt Süsünek. Vedd el tőle! Süsü szeliden odaszólt a postás hollónak. Na, add oda, tényleg ő a kancellár. A holló odaadta a levelet, majd várakozóan függesztette szemét a kancellárra. És a borravaló? A kancellár átvette a levelet, indult befele, Fokhegyről vetette oda a hollónak. Most nincs apróm. A holló dühösen babrált a masinán, a csőre közt morogva. Szép kis kancellár, mondhatom. Majd Süsünek szólt oda. Legalább lökj meg! Süsü meglökte, a motor beindult, a masina berregve, füstölve, felemelkedett a levegőbe, és elrepült. A király türelmetlenül várta a kancellár. Olvasmán, sürgette. A kancellár megvizsgálta a pecsétet, megnézte a címzést, majd sóhajtva felbontotta a levelet. Nem szerette, ha sürgetik. Azt szerette, ha mindennek megadják a módját. De azért nem húzta tovább az időt, felolvasta a levelet. Nagy méltóságú és vitéz királyi felség. Ezennel tudatom, hogy tiszteletemet teszem nálad, hallottam hírét Süsünek, és szeretném megnézni, hogy mit tud. Tud-e például követ törni? Zárom soraimat, jó szomszédod, Petrence király. Figyelmesen hallgatták a levelet, a király a trónszéken, Süsü meg az ablakból, mivel bedugta a fejét kíváncsian. Jaj, de jó! Annyit török, amennyit csak akar, lelkendezett Süsü. Kezdhetjük. Óhó, mondta a kancellár, te ráérsz, van itt még fontosabb dolog is. Micsoda? Kérdezte Süsü. Micsoda? Kérdezte a király is. Hát a fogadás, mondta a kancellár szigorúan. Egy király jön ide, nem egy foltozó szabó, illendően kell fogadni. Hát jó, súhajtott a király, fogadjuk illendően. Rád bízom az egészet, te vagy a kancellár. A kancellár elégedetten hajolt meg, s kihátrált a trónteremből. Először is szólt az udvari barbénak, hogy sürgősen csináljon mindenkinek új parókát. Lehet szőke, lehet barna, lehet mindenféle színű, csak ne legyen kócos. Azután szólt a hadvezérnek, hogy a hadsereg gyakorolja a díszlépést, az is, aki szögbe lépett. Legfeljebb majd nem veri úgy oda a talpát. Aztán szólt az írnoknak, hogy írja meg az üdvözlő beszédet. Azután szólt a kőfejtőnek, hogy csináljanak egy táblát, írják rá, hogy királyi kőbánya. Majd visszament a palotába, szólt a királynénak, hogy nem ártana egy-két tánclépést venni. A királyné boldogan bólintott. Hogyne, hogyne, olyan régen táncoltunk már, de kitől vegyem itt a táncleckéket? Tőlem, hajlott meg a kancellár. Egy jó kancellárnak mindenhez kell értenie. Azzal elkezdett keringeni, meg forogni, a szájával zümmögött hozzá, umpala, umpala, vékony lábán úgy ugrált, mint egy kecskebak. A köpenye lobogott, a karja hadonászott, az arca kipirult, a szeme csillogott. Ez a legújabb tánc, mondta. Van hozzá szöveg is, és elénekelte, firegve, forogva, bokázva és szögdelve a szöveget is. Mint a szellő járda táncot, ne vessen a szoknyád ráncot. A lábacska vígan dobbant, mint az erge, mint az őszba. Majd megállt lihegve, és meghajolt. Nekem el kell rohanni, gyakorolja felséges királyné egyedül, vagy a dadával. Lent a Borbé üzlete előtt sorba álltak várbeliek az új parókáért. A kancellár elégedetten ment végig a sor mellett. Egyszer csak meglátta Süsüt, aki szintén ott áldogált türelmesen. Te állj ki a sorból, szólt rá szigorúan. Süsű elszontyolodva kiállt a sorból. Én nem kapok parókát. Lehet, hogy kapsz, ha marad. De most menj, és gyakorold a kőfejtést, parancsolta a kancellár. Süsű elballagott búson a hegyhez. A kancellár a hadvezért kereste. A hadvezér az udvarsarkában egre célozta a két zsoldost. Jobbra néz, balra néz, menetel a vitéz, nóta. A két zsoldos rázendített menetelve. Sárgarépa laboda, menetel a katona. Császárkörte török megy, a katona vígan megy. A kancellár elégedett volt, megdicsérte a katonákat, s rohant tovább a piac tér felé, ahol már ácsolták az emelvényt. Felállt az emelvény sarkára, s lekiáltott a bámészkodóknak. Ti pedig gyakoroljátok az éhenzést. Éhen, éhen, mondták a bámészkodók. Nem jó, csóválta a fejét a kancellár. Csináljuk még egyszer. Mindenki vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, vegyen jó sok levegőt, tüdőt tele, szálljon ki, egy-két hár, most. Éjjel zúgták a bámészkodók, éjjel bömböltelek hátul Süsü, mivel már visszajött a hegyről. A kancellár mérges lett, nagyot toppantott, s ráripakodott. Te ne éjjenezz! Mondtam már, hogy gyakorold a kőfejtést. Menj a hegyhez, neked ott a helyed. Süsü zavartan mosolygott, meg dünnyögött. Már teljesen elgyakoroltam, már alig van. De a kancellár nem figyelt Süsüre. Rohan tovább, megkereste az írnokot. Kész van-e az üdvözlő beszéd? Pedig érdemes lett volna figyelnie, érdemes lett volna fülelnie, mert Süsü azt akarta mondani, hogy gyakorlás közben elhordta az egyetlen hegyet, amely a környéken található. Annyira igyekezett, annyira gyakorolt, hogy nem maradt a hegyből egy öklömnyi se. Nem tudta, hogy mit csináljon, senki se figyelt rá a nagy készülődésben, sőt mindenhonnan elzavarták. Fogtahács búsan kiballagott az elhordott hegy helyére. Ott éppen a két kőfejtő állította fel a táblát egy rúdra. Azután ők is elrohantak, ott hagyták Süsüt. Pedig Süsü éppen meg akarta kérdezni, hogy mi van a táblára írva.
3: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mám lenč. A 100% mikor

0: fúrta fel őkelmét. Hogy hová? Hát a főbejárat fölé, ahol akkora húzatot kapott szegény, hogy állandóan tüsszögött, és emiatt nem is tudott rendesen be- és kicsöngetni az órákról. Egyszer kíváncsiságból kiszámolta, hogy hányszor nyílik alatta az ajtó. 600 gyerek jár az iskolába, és ott vannak még a tanítók, a takarítónők és a karbantartó, nem beszélve az intézménybe látogató szülőkről. Ez naponta több mint 1300 ajtónyitást jelent, számolgatta magában csörrenő Ernő. Az iskola csengő a hétvégéket és a szünidőket szerette a legjobban, mert akkor nem nyitotta ki senki a bejárati ajtót. A felszerelése után már egy héttel megfázással küszködött, és olyan recsegő hangja lett, hogy a gyerekek és a tanítók is befogták a fülüket, amikor az felharsant. Hát még amikor beköszöntött a december, és magával hozta a hideg levegőt, az egyik takarítónéni úgy megsajnálta szegényt, hogy egy sálat tekert köré, ami nagyon jól esett Ernőnek, meg is köszönte szépen, de a hangja ettől még nem javult meg. Hiába könyörgött heteken, hónapokon át hebehúrgyapálnak, hogy fúrja már őt át egy másik helyre, a karbantartó mindig csak annyit mondott, sajnálom, most nem érek rá, egyéb dolgom is van. Csörrenő Ernő hangja tavasz környékén kezdett javulni. Az idő jobbra fordult, megérkezett a felmelegedés, és az iskola csengő is picit jobban érezte magát. Lekerült róla a sál, és szárnyalt a boldogságtól. Jó mélyeket csengetett, és az embereknek már be sem kellett fogni a fülüket. Nyáron pedig Ernő kipihenhette az egész éves fáradalmait. Néha a napfény is megcirógatta, miközben aludt. Úgy érezte, hogy ez a pillanat örökké fog tartani. Ám a nyár végéhez közeledett, és egy keresztes pók, aki éppen Ernő mellett ereszkedett lefelé, hát intette az iskola csengőt, lassan megint kezdődik az iskola, jönnek a gyerekek, és jön az ősz, a szél, a hideg. Csörrenő Ernőnek se kellett több e szavak hallatán úgy összerezzent, hogy még meg is csendült ilyettében. Hebehúrgya Pál épp az aulában sétált el egy létrával a vállán, amikor meghallotta Ernő hangját. Felnézett rá, és mosolyra húzta a száját. Na jól van, motyogta, most éppen ráérek, odébb fúrlak egy kevésbé húzatos helyre. Az iskola csengő úgy megörült a karbantartó szavainak, hogy össze-vissza csilingelt a boldogságban. Hebehúrgya Pál óvatos mozdulatokkal csavarta ki őt a falból, és az első emelet egyik festményekkel teli falára helyezte át, ahol nagyszerű kilátás nyílt az aulára, de egy ablakon keresztül még az utcára is. Így aztán Csörrenő Ernő az iskola órák alatt gyönyörködhetett a természetben, a nyüzsgő városban, a hóesésben, az esőben, a nap felkeltében, és a madarak kergetőzésében is. Nyitogathatták már az ajtót, akár 2000-szer is. Az iskola csengő egy kellemesebb helyen, s immár egészségesen végezte mindennapi munkáját.
1: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Az éhes teve és a tolvajok. Angol mese. Fordította Láng Anikó. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: A teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Amíg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan, teve koma, ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie.

0: csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrségen. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű harapnivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a gyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a vendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett mellső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, és azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót. Most történt talán életében először, hogy a falánk teve igazán jól lakhatott.
1: Az éhes teve és a tolvajok című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tenyeri György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne. Csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke, dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víg legény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva kivont karddal vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szarutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsörgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sok csibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikkormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron átalvával. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

A kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

akkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben. Hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult, bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak. –

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ittak, mulatoztak!

0: Mikszáth Kálmán, csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, és a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélő narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba, hát ebben a városban színtiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lájolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásár tartottak a különös város piac terén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habosfánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet. Mert mit agadás, sem az édes méz, se a málnaszörp, sem a bor nem oldotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaszörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: királyfi és a tenger szelleme. Élt egyszer egy király, akinek 3 fia volt. Mikor megöregedett az uralkodó, szétosztotta a vagyonát a fiai között. A legidősebbik egy arannyal megrakott kamrát kapott, a középső kamrája csordultig volt ezüsttel, ám amikor a legkisebbre került a sor, elfogyott a temérdek kincs. A kis királyfi kamrájába végül néhány rakás fán kívül egyéb nem került. Kérte bátyjait, hogy testvériesen osszák szét a sok tallért, ám az irigy testvére cserben hagyták. Na, majd megmutatom én nektek. Világgá megyek, s mikor visszatérek, egyedül gazdagabb leszek, mint ti ketten, gondolta magában a királyfi, majd hátára vette a batyuját, és elindult az ismeretlenbe. Miközben a tenger felé ballagott, eszébe jutott egy régi legenda a tenger szelleméről, amit még édesapja mesélt neki gyerekkorában. Mindig is kíváncsi voltam a titokzatos tengeri szellemre, most végre utána járhatok, valóban létezik-e. Aztán egyszer csak szembe jött az úton egy medve.
1: Ódolatom, kis herceg,
0: dörmögte köszönésképpen.
1: Hova ezen a verőfényes reggelen?
0: A tenger szellemét keresem. Ismered? Kérdezte a délceg királyfi.
1: Nem, még sosem hallottam róla. Tudod mit? Éppen ráérek. Veled tartok én is.
0: Vágta rá nagy medve, és ketten bandukoltak tovább az úton. Ahogy így mendegélnek, megpillantják a rókát, amint éppen egy fa alatt heverészik. Jó napot, rókakoma! Igazán szép napunk van ma, köszöntötték illedelmesen.
1: Az bizony. És hova igyekeztek, ha megkérdezhetem?
0: Érdeklődött a róka.
1: A tenger szellemét keressük. Gyere velünk te is,
0: kérte a királyfi.
1: Nem bánom, csatlakozom. Még sosem láttam szellemet. Így már 3 voltak, de csak hamar belebotlottak a nyúlba, s mivel nem volt jobb dolga a tapsi fülesnek, ő is velük tartott.
0: Mikor leértek a partra, a medve így szólt.
1: És mondd csak, királyfi, tudod, hogy csalogassuk elő ezt a híres, nevezetes szellemet?
0: A legenda szerint, ha sikerül ráncba szedni a tengert, a szelleme is előbukkan majd, felelte a királyfi.
2: Ráncba szedni a tengert? Hát azt meg hogyan kell?
0: Csodálkozott a nyúl. Sodorjunk kötelet, amiből hálót fonhatunk, s majd azzal megcsípjük, válaszolt a királyfi, és kiosztotta a feladatokat. A nyúl feladata volt a háncs megszerzése. A medve és a róka sodorták a kötelet, a királyfi pedig fonta a hálót. Miközben a parton munkálkodtak, észre sem vették, hogy a tenger szellemének a fia figyeli őket a vízből. Az ifjú szellem, mikor meghallotta, hogy mire készül a kis csapat, leúszott apjához a tenger mélyére.
3: Atyám! Néhányan a parton arra készülnek, hogy ráncba szedik a tengert!
0: Kiáltozta már messziről a fiú.
1: Mondd meg nekik, ha téged le tudnak győzni birkózásban, akkor megengedem, szedjék ráncba a tengert!
0: Válaszolta a tenger idős szelleme, mivel tudta, hogy az ő fiát még soha senkinek sem sikerült legyőznie. A fiú kiúszott a partra, és átadta apja üzenetét a királyfinak.
1: Nem bánom, megmérkőzünk veled, de helyettem inkább medvetestvérem küzdene meg,
0: felelte a királyfi, és odahívta a medvét.
1: A szellem, látva az óriási fenevadat, kissé megijedt, de bátran vállalta a küzdelmet. Ám a medve erősebbnek bizonyult nála, és félkézzel felkapta, majd könnyedén a földre dobta.
0: A tengeri szellem szégyenkezve tért vissza apja víz alatti palotájába.
1: Jaj, édesapám! Képzelje, ezek az idegenek olyan erősek, hogy könnyedén elbánnak bárkivel. Az öreg szellem csóválta a fejét. Mondd meg nekik, hogyha legyőznek hazudozásban, ráncba szedhetik a tengert.
0: A szellem visszatért a partra, de nem számolt a ravaszdi rókával. A királyfi most a rókát küldte maga helyett, hogy álljon ki versenyezni a szellemmel. S bizony a róka, akinél nincs rafináltabb állat az erdőben, könnyedén lepipálta a szellemet füllentésben. A szellem csüggetten mesélte utána édesapjának, mi történt. Ezek olyan agyafúrtak, hogy még csak szóhoz sem hagytak jutni. Igazán nem tudom, miben lehetne legyőzni őket. Rendezzetek futóversenyt. Abban biztosan nem tud megverni senki sem. Az ifjú szellem ismét kiúszott a partra, és átadta apja parancsát. Nem bánom. Rendezzünk futóversenyt, mondta a királyfi. De előbb kérlek, menj oda a tapsi füleshez, és jó hangosan mondd el neki is. Óriási fülei vannak, de ennek ellenére nem hal túl jól. Füllentette a királyfi. És mikor a szellem belekiáltott a nyúl fülébe, az úgy megrettent, hogy egyből futásnak eredt. A szellem is nekilódult, de addigra a nyúl már messze járt, és a szellem nem tudta behozni a lemaradást. Szomorúan úszott hát vissza apjához. Kisvártatva visszatért a partra apja üzenetével. Atyám azt kérdezi, mennyi ezüstöt kértek azért, hogy békén hagyjátok a tengert? A királyfi gondolt egyet, és levette kalapját. Ami ebbe belefér, nekem elég lesz. Az ifjú szellem hazament az ezüstért, és közben a királyfi és barátai egy mély gödröt kezdtek ásni. Mikor elkészült, levágták a kalap tetejét, és az pont eltakarta a gödör szűk nyílását. Így mikor a szellem visszatért a szekérnyi ezüsttel, csak öntötte bele a kalapba, de mégis a kalap üres maradt. Csodálkozott a szellem, hogy fér el ilyen sok tallér egy aprócska kalapban, de nem volt mit tenni, még egyszer kellett fordulnia. Hazament a szellem egy újabb szekérnyi ezüstért, és azt is beleöntötte a kalapba. Most végre megtelt a mély gödör, és a kalap is tele lett. Most már megígéritek, hogy nem bántjátok a tengert? Megígérjük. Kiürítem a kalapom, és már itt se vagyunk, felelte a királyfi. A tenger szelleme visszatért a palotájába, a királyfi pedig összegyűjtötte a temérde ezüstöt, és hazavitte. Habár az öreg tengeri szellemet nem sikerült meglesnie, a kamrája tele lett ezüsttel.

0: A két kiskacsa. Magas hegyek, nagy mezők és égig érő fák között terül el a csillogó és tiszta szárnyas tó, ahol nagyon sok madár lakik. A tavacska bőven ellátja őket halakkal, csigákkal, moszattal és vízzel. A szárnyas tó mellett lakott egy kacsamama és egy kacsapapa. A kacsamama az egyik forró nyáron két tojást rakott, egy barnát és egy szürkét. Csodálkoztak is nagyon, hogy nem egyformák, de később még nagyobb lett a meglepetés. A két tojásból ugyanis nem sokára két kiskacsa született, egy szürke és egy barna. Annyira nem hasonlítottak egymásra, mintha nem is ugyanazok lettek volna a szüleik. Pedig a kacsamama mindkettőt ugyanúgy gondozta, ugyanannyi ideig költötte, és ugyanúgy óvta a széltől, hidegtől és napsütéstől. Mégis a két kiskacsa maga volt a tűz és víz. A kacsapapa is csak tanácstalanul vakargatta a fejét. A barna kiskacsának sokkal jobban ízlettek a legyek és a bogarak, a tavi moszatot viszont meg sem ette. A szürke pedig egész nap a csúszós köveken lakmározott a moszatból, mert neki meg a bogarak nem ízlettek. A barna kiskacsa hamar összebarátkozott a többi szárnyassal, mert nagyon kedvelte a madarakat. A szürkének inkább a vízi állatok lettek a barátai, és sokat játszott a vidrával és a hóddal. De a legjobban abban különböztek, hogy a barna sokkal hamarabb és ügyesebben tanult meg repülni, a szürke pedig már kiskorától fogva gyorsabban és szebben tudott úszni és búvárkodni. A két kiskacsa ezért sokat civakodott, és nem tudták eldönteni, hogy melyikük a jobb. Mindketten nagyon szerettek volna a szülei kedvére tenni, ezért folyton versenyeztek egymással. Az egyik finom halacskát hozott ebédre, a másik a legmagasabb fa tetejéről szedett magokat, aztán a vacsoránál összekaptak, hogy melyik a finomabb, a kacsamama és a kacsapapa pedig csak csóválták a fejüket. Legyetek inkább jó testvérek, mert az a legfontosabb, mondogatták nekik ilyenkor. Nem az, hogy melyikőtök az ügyesebb. De a két kiskacsa nem is hallgatott rájuk, csak veszekedtek tovább. Telt múlt az idő, és a barna egyre magasabbra és messzebbre tudott repülni, és egyre izgalmasabb dolgokat látott fentről. Közben a szürke pedig egyre gyorsabban és mélyebbre tudott úszni. Egyik nap, amikor az erdő összes állatkája kint játszott az óriási fák alatt, nagy baj történt. A kis menyétek famászó versenyt hirdettek, de az egyik, aki a legmagasabbra mászott, nem mert lejönni. Ott sírdogált egy magas fa vastag ágán, és nem tudta, mit évő legyen. Ám szerencséjére épp arra repült a barna kiskacsa.
1: Ne félj, kicsi menyét! Kapaszkodj a nyakamba, majd én leviszlek!
0: A menyét nagyon félt, de nem volt mit tenni. Felmászott a barna kiskacsa hátára, aki bátran elrepült vele a biztonságos mezőre. Volt nagy hálálkodás és ölelkezés. A menyét mama és a menyét papa is nagyon boldog volt. A barna kiskacsa otthon nem győzött dicsekedni a hőstettel. A szürke pedig csak magában dúzzogott, még a vacsoráját sem ette meg. Ő is szeretett volna segíteni másoknak. Nem kellett sokáig várnia. Másnap reggel, amikor úszni ment, ott talált a tóparton egy nagyon szomorú mókust. Megkérdezte tőle, hogy mi a baj. A mókus pedig elsírta a bánatát.
2: Vittem haza télire sok magyarót, amikor egyszer csak elkezdtem csuklani. Az összes kiesett a számból bele a tóba, és most nem tudom, mit csináljak.
0: A szürke kiskacsának nem is kellett több. Gyorsan belevetette magát a tóba, és jó búvár módjára megkereste és felhozta a mókusnak az összes szétszóródott magyarót, aki nagyon boldog volt, hogy nem veszett oda a munkája. Aznap este a szürke kiskacsa dicsekedett el jó tettével, A szüleik pedig nagyon örültek, hogy ilyen ügyes kiskacsáik vannak. Csak az bántotta őket, hogy folyton versenyeznek. Miután lefeküdtek, a barna kiskacsa azt mondta a szürkének. Én is ügyes vagyok, te is ügyes vagy. Nem kell nekünk folyton versenyeznünk. Holnap megtanítalak ügyesen repülni.

0: Végre nagyon boldogok voltak.
1: Látjátok, mondták nekik. Repülhetsz vagy úszhatsz akármilyen ügyesen. Mégis az a legjobb érzés, ha nem egyedül csinálod. A két kiskacsa pedig bőszen bólogatott. Ha látsz egy barna és egy szürke kacsát, ahogy együtt repülnek vagy úszkálnak, ne felejts el integetni nekik.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A cipó. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg ember, meg egy öreg asszony. Olyan szegények voltak, hogy már betevő falatjuk sem akadt a házban. Egyszer így szólt az öreg ember. Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót? Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hát ha lesz egy cipóra való. Az öreg asszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék lisztecskéjét egy fatálba. Befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak leugrott a küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba is elindult az országúton. Fut, fut, gurul, egyszer csak találkozik a nyulacskával. Cipó, cipó, most bekaplak! A cipó így válaszolt. Negyél meg, tapsi füles, szép nótákat dalolok neked. Nos, halljuk! Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Fut, fut az úton, szembe jön vele a farkas. Cipó, cipó, most bekaplak, ne kapjál be, ordas farkas, szép nótákat dalolok neked. No, hadd hallom. Fatálkában dagasztottak, izzó parázson sütöttek,

0: Gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, ezzel el is futott. Fut-fut, találkozik a medvével. Cipó, cipó, most megeszlek, ne egyél meg, tányértalpú szép nótákat dalolok neked. Halljuk azt a nótát. Fatálkában dagasztottak, izzóparázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is, és már futott is. Szaladt, szaladt, találkozik a rókával. Cipó, cipó, megeszlek, ne egyél meg, rókakoma, szép nótákat dalolok neked. Nos, hadd hallom, fatálkában dagasztottak, izzóparázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, gazdámtól is megszöktem, elszaladok tőled is. Hát ez igazán gyönyörű dal, mondja a róka, csak az a baj, hogy gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj fel ide a nyelvem hegyére, és úgy dalolj, hogy jobban halljam. A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját. Fatálkában dagasztottak, izzóparázson sütöttek, gazdasszonytól megszöktem, a róka meg, ham, bekapta a hencegő kis cipót. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A Cipó című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

pöttenpanna. Élt egyszer egy asszony, aki régóta vágyott egy kisgyermekre. Ezért aztán felkeresett egy jósnőt, hogy segítségére legyen. A jósnő egy árpa szemet adott az asszonynak, hogy ültesse el, és várja meg, amíg kihajt. De nem akármilyen volt az az árpa szem. Az asszony elültette, és azonnal kihajtott, gyönyörű tulipán lett belőle. A virág szirmai között egy tündéri kislány üldögélt, aki annyira apró volt, hogy el is nevezte Pöttönpannának. Nagy volt az öröm otthon, kényeztették a pici lánykát. Az asszony dióhéjból bölcsőt készített neki, és virágszirommal takargatta. Napközben az asztalon játszadozott, és egy tányér víz volt a pancsolója. Egyik este, mikor Pöttönpanna épp az igazak álmát aludta, egy ronda, varangyos béka mászott be az ablakon. Mikor meglátta az aprócska lányt, ezt gondolta magában. Tökéletes feleség lenne a fiam számára. Ezért aztán megragadta az alvó lánykát bölcsőjével együtt, és hazavitte ronda otthonába. Egy tavirózsára fektette a bölcsőt, nehogy a lányka elszökhessen. Volt is nagy sírdogálás, mikor a lányka felébredt. A vízben úszkáló halak megsajnálták, és eloldották a levél szárát. A levél szinte repült a patak sodrásával. Majd egy pillangó is csatlakozott hozzá, és a szárnyával még sebesebben húzta a vízen a tavirózsán üldögélő Pöttönpannát. Találkoztak egy cserebogárral, akinek azonnal megtetszett a lány. Így, amikor a lepke nem figyelt, felkapta, és a szárnyán magával vitte otthonába. Mivel Pöttönpanna cseppet sem hasonlított a bogarakra, a cserebogár barátai nem fogadták be, és útjára engedték. Így hát az apró kis teremtés magára maradt a sötét erdőben. Telt múlt az idő, egyre hidegebb lett, a kislány pedig vacogott a bokrok tövében. A tél eljövetelével már levelek sem maradtak, amibe betakarhatta volna magát. Lassan a hó is hullani kezdett, így új lakhelyet kellett keresnie magának. Hosszú vándorlás után végre talált egy kis lyukat a mezőn, ahol egy egérke éldegélt magányosan. Az egér annyira megsajnálta a vacogó kislányt, hogy befogadta meleg otthonába. Új vendégéről el is dicsekedett szomszédjának, a vakondnak, aki azonnal szerelmes lett a lánykába. Lelkesen segített elkészíteni a lány új szobáját. Eközben Pöttönpanna a föld alatt minden nap egy sebesült kis fecskét ápolgatott. De nem tudta, hogy korábban a vakont hurcolta le oda a kis madarat. Lassan újra tavasz lett, és a fecske teljesen felépült. Nagyon hálás volt a lánynak, amiért ápolta, és felajánlotta neki, hogy elrepíti onnan. De a lánynak nem volt szíve otthagyni az egeret. Így a fecske egyedül indult útnak. Időközben a vakond megkérte a kislány kezét. Szegény Pöttönpanna szomorkodott magában, hiszen neki esze ágába se volt feleségül menni a ronda vakondhoz.
Gondolatban már el is búcsúzott a naptól és a virágoktól, hiszen tudta, ha a vakont felesége lesz, nem láthatja többé egyiket sem a föld alól. Csivit, csivit! Pöttöm Panna felnézett a magasba, és meglátta a fecskét. A madár visszajött érte, és bizony már nem kellett győzködnie az aprócska lányt, hogy elrepüljön vele. Panna felült a hátára, és elrepültek együtt a messzeségbe. A hosszú utazás után megérkeztek a madárka otthonába. Pöttöm Panna nem bírt betelni a hely szépségével. Mindenütt szebbnél szebb virágok vették körül. Egyszer csak az egyik virágsziromban egy piciny fiúcskát pillantott meg, aki éppen olyan apró volt, mint Pöttöm Panna. Ő volt a virágok tündér király fia. Azonnal beleszeretett a lányba, és megkérte a kezét. A kislány életében nem volt még ennyire boldog. A virágok sorba nyíltak ki körülötte, és mindegyikből egy-egy tündérke szállt fel. A lány rengeteg ajándékot kapott a kis tündérektől. Legnagyobb meglepetés számára egy igazi tündérszárny volt. Eztán Pöttöm Panna is repkedhetett kedvére az égen. Közben az ősz közelettével a fecskének újra útra kellett kelnie. Így el kellett válniuk a lánnyal. Mindketten szomorkodtak, hiszen nagyon megszerették egymást. Majd a madár örökre elszállt egy messzi vidék felé. Ott találkozott mesélőnkkel, akinek elcsiripelte Pöttöm Panna történetét.

0: Sukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
3: Édesanyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, édes Mihókom?
3: Ilókot, édesanyókám.
4: El egy fiam, kéresd meg.
2: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
4: Hol voltál, édes Mihókom?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy tűt.
4: Hadd lássam.
3: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
3: Másszor úgy teszek.
2: Megint azt mondja az anyjának.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Két vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni. Hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy ekevasat.
4: Hadd lássam.
3: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. A váladra kellett volna vetned, se úgy hoznod haza.
3: Másszor úgy teszek.
2: Megint elkezdi Mihók.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem semmit, adtak.
4: Mit adtak?
3: Egy kis kutyát.
4: Hadd lássam.
3: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
3: Másszor úgy teszek.
2: Aztán megint elkezdi.
3: Édes anyókám, házasodhatnám.
4: Kit vennél le, fiam?
3: Ilókot, édesanyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
3: Kucó! Kucó!
2: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
4: Hisz ez csak az állacsontja.
3: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
4: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
3: Másszor úgy teszek.
2: Aztán kezdi újra.
3: Édes anyókám, házasodhatná.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyókám.
4: Eredj, fiam, kérdezd meg.
2: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálozzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak egy borjút.
4: Hol van? Nem látom.
3: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
4: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélre, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elejébe.
3: Másszor így teszek.
2: Aztán megint kezdi.
3: Édes anyóka, házasodhatná.
4: Kit vennél el, fiam?
3: Ilókot, édes anyóka.
4: Meredj, fiam, kéresd meg.
2: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
3: Ne, bocikám, ne, ne.
2: Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet elejébe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
4: Hol voltál, fiam?
3: Ilóknál, édesanyókám.
4: Mit vittél neki?
3: Nem vittem, adtak.
4: Mit adtak?
3: Ilókot.
4: Hát hol van?
3: Bekötöttem a pajtába.
4: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
2: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillahasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
4: Hol van Ilók, fia?
3: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
4: Hogy kecskésedett volna meg?
3: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
2: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, és most egy nagyon édes kis történetet fogok nektek mesélni. Vadady Adrián. Valami nagy dolog történt. Már mindenki megérkezett az óvodába, csak Györgyi hiányzott. Az óvónéni arra gondolt, hogy ha mese után sem érkezik meg, fel fogja hívni az anyukáját, hogy megkérdezze tőle, történt-e valami baj. De ahogy elkezdte a mesét, már is telefonhoz kérték. Kiszaladt a folyósóra, és addig Petire bízta a gyerekeket. Azért ő rá, mert ha Peti az óvóbácsi, akkor biztos, hogy nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni. És ha ő nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni, akkor az is biztos, hogy más sem fog. Peti arra nagyon ügyel, hiszen az úgy nem lenne igazságos. A telefonnál Györgyi anyukája várta az óvónénit. Elújságolta, hogy ma hajnalban megszületett Györgyi kistestvére, és most az apukája fogja vinni Györgyit az óvodába. Biztos késnek is egy kicsit. Mire letették a telefont, már meg is érkeztek Györgyiék. Györgyi vidámnak látszott, az apukája meg fáradtnak és borostásnak. Az óvónéni segített nekik, megmutatta, mit, hogyan kell felvenni, aztán bekísérte Györgyit a csoportszobába. A gyerekek a szőnyek szélén ültek, Peti óvóbácsi meg középen állt és nagyon szigorúan nézett. Az óvónéni megsimogatta a fejét és megköszönte a segítségét. Ma Györgyi fog nektek mesélni, gyerekek, valami nagy dolog történt vele, mondta az óvónéni, és átadta a helyét Györgyinek, ő maga meg Zsófi és Dani közé telepedett a szőnyegre. Györgyi kényelmesen elhelyezkedett, megigazította a szoknyáját, lesimította a haját és mesélni kezdett. Megszületett a kis testvérem, kezdte szégyenlősen, hiszen még sosem figyeltek rá ilyen sokan egyszerre. Amikor tegnap délután hazaértünk az óvodából, anyukámnak megfájdult a hasa. Lefeküdtünk a kanapéra, én simogattam a pociát, és attól el is múlt. Aztán, amikor újra fájni kezdett, mind a ketten felugrottunk, ácsorogtunk, és amikor megint elmúlt, lefeküdtünk. És ez így ment sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Lefeküdtünk és felugrottunk. Megint lefeküdtünk, megint felugrottunk. Anyu azt mondta, hogy én már nagy vagyok, és egy nagy lány már nem sír, ha egy kicsit elmegy az anyukája. Jó, gondoltam. A dédinél maradok, na de aludni biztos, hogy nem fogok. És hogy vett rá a dédid, hogy mégis elaludjál? Kérdezte Boti. Azt mondta, hogy most már alvás, válaszolta Györgyi, és ezen mindannyian jót mulattak. És nem mostan fogad, de ezt nem áruljuk majd el anyunak. Kiáltotta bele vidáman a hangos nevetésbe. Kisfiú vagy kislány? Kérdezte kisugdolózás után Maja, Dorci és Lea egyszerre. Kislány, Anna is, meg Júlia is. Én Annának fogom hívni, anya meg Júliának. És ha majd nagyobb lesz, eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban. Az Annában az a jó, hogy sokféleképpen lehet becézni, tette hozzá az óvónéni, Pannának vagy Pankának. Ancsinak vagy Anninak? Kiáltotta Dani. Annusnak vagy Ancsúrnak, szólt közbe Lea. Bannának vagy Kannának, nevetett Peti, de ezt mások nem találták olyan viccesnek. És mikor ment érted az anyukád? Kérdezte Zsófi, aki szintén nem szeret máshol aludni. Apukám jött értem reggel, mert anyukámnak a testvéremmel kell maradnia. Tudjátok, ő még kicsi és sírna nélküle. Ezzel mindannyian egyetértettek. Aztán Györgyi elárulta azt is, hogy ha a kis testvére hazajön a kórházból, ő már nem fog többet óvodába járni, mert már lesz kivel játszania otthon is. De amikor Lea azt mondta, hogy a kisbaba egy ideig csak aludni, szopizni és sírni fog, a gyerekek megegyeztek abban, hogy akkor Györgyi inkább játszon velük az óvodában, a kis testvérével ráér akkor is, ha majd felnő.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Benet úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Benet úr. Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Benet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalon mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Benet úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, gondolta magában Benet úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Benet úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, hadd trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Benet úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok, felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves uram bátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Benet úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd ha Budára jön uram bátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves uram bátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém, ha Isten éltet, el is megyek Budára, pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves uram bátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Benet úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learadta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az Istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Benet úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az Istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az Istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Benet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Benet úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej, édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Benet úrral, hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Benet úr,
3: Szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telik.
4: Mosolygott a király, s mondá, amint következik. Ejnye, ejnye, Bennet uram, sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet.
3: Mátyás király szépen kézen fogta Bennet urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta. Egyék, Bennet uram, egyék, szeresse!
4: Mosolyogva mondta ezt a király,
3: szeresse! Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá. Íme, Bennet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal. Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte, elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennet uram? Elén a világ végéig is, mondta Bennet úr. Egy másik nagyúr szintén Bennet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e Bennet uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennet úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennet uram? Kérdezte most a király. Elén, felséges királyom. Huncfut, aki visszaveszi. Csak úgy csengett a palota a nagy urak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is, s egy igen szép kardot adott Bennet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván, felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt, köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennet úr, amely tán még ma is látszik.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben. Elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakölykök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bukdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keres magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell, fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nemigen tudta mire vélni a dolgot, a rókáról sok jót eddig még nem hallott, a meghívást mégis elfogadta, hiszen legfőbb a békesség. Felöltözött hát szépen, és a róka odujához ment. Az erdő mélyén lakott a róka kölykeivel egy hatalmas tölgyfa odvában. A gólya kopogott, és a róka kiszólt az oduból. Kerülj csak bejjebb, kedves barátom! Csak hogy a magas gólya a bejáraton sehogy sem fér be. A róka megsajnálta a gólyát, hát odakint terítette meg a lakomát. Fenséges illatok szálltak a levegőben, a róka pedig ment is a levesért az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és nekiláttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kaján vigyorral. legalább a fiaidat is megismerhetem. Azzal elbúcsúztak egymástól.
1: Az lesz ám a lakom, a gyerekek. Friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka.
0: Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon, ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki. De az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop.
1: Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd!
0: A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe.
1: Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább, már is tálalom a vacsorát.
0: A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya Móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

0: Mósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán, érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rít, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szállat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hány. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió. Aludj.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető egyedülálló kulcs. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

szállnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Éjszaka fellege, száldos már, játszik

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!